ました。そしてこれからも

Pressure. Poor people under pressure.

nem sokára Fabmix Vegetaire, de utána lesz Selection, TG Non-Dessel. Fogunk befejezni Cocoon-nal az új Morphine száma. We will finish with Cocoon, the new song of Morphine. To be kind of dark jazz.

New time.

Na jól van, kedves tilos rádió hallgatók, ez itt most megint a komoly zenei műsor. Én most így elhanyagoltalak benneteket egy kicsit, az így véletlenül jött ki így. És most épp azon ügyködök, hogy lezárjuk ezt az egész kortári zenei részt, és legyünk megint ugye általánosan egy klasszikus zenei műsor, de azért még van belőle, és azért egy-két dolgot még így kár lenne kihagyni, hogy szóval fura lenne, ha nem tudnátok róla. De persze így a múlt héten, amit lehetett hallani itt, az teljesen nélkülem, az pont a barokk kezdeteinek az egyik alapműve volt, ami az az óriási jelentősége, hogy akkor, amikor valami szellemi megújulás elkezdődött az 1590-es években Itáliában, és néhány zenével is foglalkozó értelmiségi elkezdett találkozgatni egymással, hogy a szabályos zeneszerzésnek, amely csupa egyforma és egyformán áhítatos, egyformán kimatekozott, egyformán csodálatos harmóniákkal, de jelentés nélküli harmóniákkal mondhatjuk ezt, működött évszázadokon át, szóval, hogy ahelyett valamilyen módon emancipálják azt a zenét, ami beszél hozzánk, és visszahozni azt is, hogy az ókortól kezdve látszik, hogy színház nincsen zene nélkül, és hogy a zenének az egyik fontos funkciója az, hogy színházi cselekményhez énekeljenek hozzá, mivel hogy az ének az egy érthető beszéd, amelynek még van egy emelkedettsége, és tulajdonképpen az ének az, ha úgy írják meg, és ha úgy éneklik, akkor az jobban beszél, közvetlenebbül és személyesebben és több jelentéssel tud beszélni, mint csak úgy simán a beszéd, és egy csomó összefüggés van mondjuk a zene, mint művészeti anyag, és a szöveg, mint művészeti anyag között. Például a szövegnek van egy olyan tulajdonsága, hogy amikor költészet lesz belőle, akkor nagyon gyakran ez úgy történik meg, hogy ritmusa lesz, és akkor, hogyha visszanézünk arra, hogy mi a zene, akkor amikor a zenét éneklik, akkor egy szöveg, aminek ritmusa van, nagyon gyakran dallama is, de nem feltétlenül. Ritmus az mindig kell, hogy legyen akkor, amikor a szöveg az művészileg beszél hozzánk, nem úgy egyszerűen csak a hétköznapi közlések anyaga, és ezen kívül mondjuk tagolódik sorokra, ami csak úgy simán a szövegelésnek szintén nem alapja, a versnek viszont többnyire igen. Sorokra. Ezek a sorok aztán látszik, hogy elszenvednek egy csoportosítást, és rímeket kapnak amellett, hogy ritmust, és egy csomó olyan dolog mondható el a beszéd nyelvéről, akkor, amikor átlép oda, ahol a beszéd nyelvéből művészetet, kultúrát, szórakoztatást, már bármiatt csinálnak, ami nem csak beszéd. A szónoklatot akár. Szent szöveget akár, Isten szövegét, vagy az isteni uralkodó, vagy az uralkodni vágyó hadvezér szövegét. Akár a valóságban, akár bent valamilyen kultúrintézményben, mondjuk a színházban. És akkor hol tartunk? Ott, hogy a zene tulajdonképpen szöveg, és közben a reneszánszban és a késő középkori polifóniában végig a hangsúly a polifónián volt,
a zene esetében, tehát hogy a hangjegyek úgy illeszkedjenek egymáshoz, ahogy a szabályok megkívánják, és ahogy a harmónia megkívánja. Nyilván a szabályok azok a harmónia kedvéért lettek létrehozva. A harmónia a legszentebb dolog. A szöveg pedig még annál is szentebb, de pont annyira szent, hogy nem kell nekünk értenünk, ugye, hanem először is nem magyarul van, vagy hát mondjuk az itáliaiaknak mondjuk nem olaszul van, és akkor beszéltünk a franciákról, beszéltünk a németekről, nem ónébetül van, beszéltünk az angolokról, nem középangolul van, hanem latinul, ami addigra már rég egy holt nyelv, és már rég csak a szent szertartásoknak a nyelve. Persze azon kívül, hogy a szent szertartásoknak a nyelve, még a tudományos érintkezésnek is, a tudományos értekezésnek is a nyelve, de megint csak nem ott tartunk, hogy a közönséges mindennapi ember, a többség abból értsen bármit is, vagy akár a zenészek értsenek belőle bármit is, kívül persze, hogy azok direkt megtanultak egy olyan nyelvet, ami nem a sajátjuk. És akkor oda lyukadunk ki, hogy egyébként már a reneszánsz, ugye is, az is már bár ezeket a dolgokat beiktatta, és no, van hangszere ezen a reneszánszban, így mennyiségben, megjelentőségében nincs sehol a vokális és latinul énekelt zenéhez, mint ahogy már megszületik már a 14. századtól kezdve az anyanyelven énekelt és szekuláris és hétköznapi kérdéseket elénktáró

amikor a sok szólam, ami szinte többféleképpen lett sok szólam. Most erre nem játszok le példákat, mert volt már rengeteg, tehát hogy akkor, amikor az egy polifon szerkesztés, akkor a szövegnek a jelentősége tényleg csak annyi, hogy ott van. Tehát Isten hallja, a szertartásnak része. Még akkor is, hogyha nagyon szép szöveg, tele van a Biblia, és tele van a liturgia gyönyörű szövegekkel, és tele van a Biblia utáni és liturgián kívüli latin vallásos költészet, ami esetlegesen bevehető a liturgiába. Szóval tele van tényleg szép történetekkel, szép költészettel, de amikor zene készül belőle, akkor az csak a jelenlétével van ott, szóval, hogy tudunk róla, nem halljuk, és akkor az vagy persze a több szólomságnak is van olyan lehetősége, hogy mondjuk szólam ugyan több van, csak azért tényleg akkordok legyenek van a zenében, azért mégis, amikor a szöveget énekelnek, akkor egyszerre történik ez, és akkor azt jelenti, hogy szöveg érthető lesz, és még van egy olyan lehetőség, hogy mindez akár lehet tényleg valami létező nyelven, nem egy ilyen nem létező nyelven, mint a 14., 5., 6., 7. században a latin. És ma a latin. Szóval, hogy és akkor megjönnek az anyanyelvi költészet, rét anyanyelvi zene, amelynek a szerkezetés van olyan egyszerű, együtt lépnek a szólamok, lehet hallani, hogy mit énekelnek, és lehet szórakozni rajta, lehet sírni rajta, lehet akár nevetni is rajta, hogy olyan, vannak ilyen állatos madrigálok, ezt is madrigálnak hívják gyűjtenében az ilyen dolgokat, akár hogy jelenik meg, akár milyen nyelven van, hogyha nem latin, és több szólamú kórus énekli, és érthető, amit mondanak, és még mondjuk, hát akkor azt is feltételezhetjük, hogy nem csak ugye egyszerűen érthető, amit mondanak, hanem a zene ki is fejezi, amit mondanak, és akkor szép lassan odaérünk, hogy igen, most már tényleg csak le kell mondani a szabályokról, de most már tényleg. És legyenek a szabályok is egyszerűbbek azért, hogy a kifejezésnek semmi se állhassa az útját. És akkor, amit a múlt héten hallottunk, az ennek az egyik első példája volt. Nem az első, mert a két első példa, az egyiket Jacopo Pérenek hívták, a másikat Giulio Caccininek, egyszerűen Giulio Caccini egy ügyesebb zeneszerző volt, úgy így tűnik. Mind a ketten megcsináltak az első Orpheus történeteket operában, a zenei színház keletkezett újra, mert hogy azért tudjuk, hogy a színháznak, a mai értelemben vett színháznak az ősatja, a görög drámák, azok mind szövegi alapúak voltak, de zenei alapúak is, amiből a szöveg maradt meg teljesen érintetlenül, és romlatlanul, és használható módon, ami a zenét illeti, abból is maradt valami, de nem sok, nem elég, nem lehet abból újra az egykori görög színházat zenével együtt, nem lehet rekonstruálni. Nagyon-nagyon kevés. Ugye a történeteket, a szövegeket, a játszani valókat, azokat megkaptuk tőlük. Egy-két útmutatást is arról, hogy hogyan kell úgy csinálni, ahogy ők, teljesen másképp, ahogy ma a színházat csinálunk. És ami a zenét illeti, az, hogy a helye megvan, hogy hol kell, hogy dallam legyen, és dallamtöredékek megmaradtak. Le tudták írni a zenét, aztán ezt is elfelejtették, mondjuk több mint 1000 évre elfelejtették, hogy újra megjelenjen az igény arra, hogy hát ugyanúgy, ahogy a szöveges olvasnivaló ott van, az elmondani való, az egyben olvasnivaló is, miért ne lehetne a zenét ilyen módon közölni. Nehéz a zenét ilyen módon közölni, sokkal nehezebb, mint írni, mert hogy több dimenzióból áll ez az egész. És akkor ott tartunk, hogy tehát így 1600 körül, mert így dolgoznak egy ideje azon, hogy

új szellemi alapokat teremtsenek a zeneszerzéshez és a zenéléshez, és akkor megjelennek az első operák, és akkor ebből hallgattunk a múltkor valamit, és ami meg most akar lenni a mai adásnak a témája, még egy-két zeneszerzőt vegyünk át. Kezdjük. Tehát, hogy még azok, akik így elkezdtem vezetni a dolgokat így kronológiában, hogy így eljussunk egészen a romantikától annak idején, tehát így jó pár éve, majdnem 10. A romantikától eljussunk egészen mostanáig a kortárs zenéig, és olyan világokig, ahol már a kortárs komoly zene, és a kortárs, mit tudom én, hogy egyáltalán ez komoly zeneje még, hogy ott is már összemosódnak a dolgok, de most menjünk egy kicsit vissza, és tömjük be azokat a lukakat, amik valahogy kimaradt egy-két szerző. És akkor itt nézegetem Mauricio Kagelt, aki nem is tudom, hogy miért maradt ki, mert ott van a hely a jelentős szerzők között, és Stockhausen után ő volt, szóval, hogy egy csomó minden, szóval, hogy ott ismerték egymást, és tisztatték egymást, nem európai volt, hanem egy argentin zeneszerző, és argentin zeneszerzőről nem tudok még egyről, egy argentin zeneszerzőről tudok, és nem is tudom, hogy mit kezdjek azzal a ténnyel, hogy ő argentin. Minden esetre ugye ennél még távolabbról kell kezdeni, mert ő ugyan Argentínában született, de Oroszországban menekült zsidók a háttere, ami azt jelenti, hogy ezt úgy szokták manapság mondani, hogy migráns hátterű, persze kivéve, hogy ezt akkor szokták manapság mondani, hogy migráns hátterű, hogyha az emberen látszik, hogy nem fehér, ő rajta csak mondjuk az látszott, ha nagyon muszáj, hogy egy orosz zsidó, ha egyáltalán az ilyesmik látszanak, az már szubjektív. Na és akkor kezdjük azzal, hogy és akkor mikor élt ez az egész ember? Egy kicsivel fiatalabb Stockhausennél, fiatalabb Kurtágnál, aki még mindig alkot és aktív, jóval fiatalabb Buleznél, Ligetihez képest nagyon-nagyon fiatal. És akkor még ugye nem említettem Bériót, és akkor az van, hogy hát a Xenakis, hát ő hozzá képest szinte már csecsemő, és akkor ott van, hogy igen, de mondjuk Christian Wolfnál öregebb, és mondjuk, mit tudom én, csak így helyezzük el, Steve Reichnél öregebb, Lamont Youngnál öregebb. Na szóval itt van ebben a generációban ez az ember, és jegyezzük még egyszer meg a nevét Mauricio Kagel. A Mauriciót úgy mondanánk, ahogy úgy kell leírni, ahogy egy argentin Mauriciót leírnánk, és a Kagel hozzá K betűvel van, ahogy, és akkor hát egy orosz zsidót. Na, akkor most, hogy a hátterét tisztáztuk, ami tulajdonképpen lényegtelen, ezek után lényegtelen lesz, mert olyan Darmstadt közeli szerző végül is. Nyilván az van, hogy most megint elképzelem azt, ezeket a gyakorlati akadályokat, hogy hát sokkal többet kell utazni ahhoz, hogy Darmstadt városába eljusson, és internet nem lévén mondjuk a zenei információnak is rengeteget kell utazni ahhoz, hogy Darmstadt és Buenos Aires között el lehessen jutni az egyik pontról a másikig. És akkor és akkor milyen zeneszerző volt ő? Nézzünk rá példákat. Először arról, hogy zeneszerzőként milyen volt, mert aztán látni fogjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy ő csak úgy zeneszerző, hanem tehát neki lesznek ötletei, amelyek nem mindig és nem feltétlenül és nem közvetlenül a zeneszerzéshez kapcsolódnak, ami ugye nem újdonság a 20. századnak ezen a pontján, ahol elkezd alkotni, tehát az 1950-es és 60-as években kezd el alkotni, ahogy a generációja, a körülötte levő emberek nagy része. És abban az időben az, hogy valaki zenével foglalkozik, azt is jelentette, hogy
művészeti ágokat kapcsol össze nagyon gyakran. Még akkor is, amikor az eredeti elképzelése az, hogy ezt nem fogja megtenni, mint ahogy annak idején például Stockhausen eredetileg azt gondolta, hogy ő csak hangjegyekkel foglalkozik, és a hangjegyekből épít föl olyan világot, amely amely megreformál mindent, aztán utána ezt addig csinálta évtizedeken keresztül, amíg végül is ő is elkezdett zenei módszerekkel mozgást létrehozni, zenei nyelven színházi cselekményt, még akkor is, hogyha ez nem igazán a hagyományos értelemben vett színházi cselekmény, mégiscsak az van, hogy színpadon adják elő, néha színpadon kívül, de akkor meg annál sokkal hatalmasabb mértékben színház valami, hogyha még a színpadról is kikerül az az egész cselekménysor, a látvány világ, az élmény dömping. Szóval, hogy ez, de hogyha megnézzük, hogy még mik történtek így e körül a dolog körül, hogy a művészeti ágakat összekapcsolja például az, hogyha egy művész nem közvetlenül annak az anyagnak az elméletét birtokolja, hogy mondjuk, hogy az ember hangjegyekkel építkezik, akkor az összhangzattan a 12 fok, a 7 fokú skálák, a diszonanciák és konszonanciák, a hangnemek, szóval, hogy hogyan lehet egyik hangnemből elmodulálni másikba, szóval, hogyha ezek a nagyon technikai kérdések, vagy mondjuk a zene filozófiája, az is nagyon specifikusan zenei, és nem általában művészet filozófia, mit fejez ki a zene, kifejezhet-e a zene, kifejezheti a zene a szöveget, kifejezhet-e a zene szöveg nélkül, túlmutat a zene önmagán, jó-e a zene vagy rossz, szóval, hogy így megint csak az ókori görögöktől kezdve egészen máig, egyrészt a zene matematikáján és elméletén kívül, és abban az időben ugyanazok az emberek később ez is specializálódott és szétszóródott, a mások azok arra koncentrálnak, hogy mi a zene szerepe a társadalomban, megint mások arra koncentrálnak, hogy tényleg az is meg lehet mondani, hogy a zene Istennek tetsző vagy nem tetsző dolog, és hogy ha éppen olyan világban élünk, akkor melyik Istennek. És hogy általában, és akkor azon, hogy hát ugye a 20. század második felében pedig mindezek mellett a kérdések mellett, hogy mondjuk a költők azok szavakkal bánnak nagyon jól, azt tanulták meg. Az olimpiai futók azoknak nagyon gyors a lábuk. Mit tudom én, az olimpiai sarkozók azok egy bizonyos dologban tudnak nagyon hatékony stratégiát követni. És akkor a filmesek azok nagyon tudják, hogy a fény és az idő és különböző elektromos és nem elektromos szerkezetek és fényérzékeny anyagok hogy viselkednek, és hogy mi hat az emberre ezek közül. És a többi, és a többi, és a többi. Látjuk, hogy a művészet az nagyon sokszor ilyen szakdolog. És akkor ott van az, hogy eljutunk oda a 20. század második felének a kezdetekor, hogy igaz, ugyan még mindig tovább folytatom, mert a képzőművész az nagyon tudja, hogy hogyan működik a márvány, hogyan működik a fa, hogyan működik a műanyag, hogyan működnek a különböző festmények, hogyan működik a vászon, hogyan működnek különböző felületek, és aztán, hogy hogyan működik a tér, hogyan működnek az illúziók, mi egy lónak az anatómiája, mi egy embernek az anatómiája, stb. És akkor egyszer csak az vagy, de nem ettől művészet a művészet. Már nagyon rég nem ettől művészet a művészet, mert a festészetnek ezt a szerepét, hogy ábrázoljon, kicsi háttérbe szorítja az, hogy technológiák születtek, amelyek helyesebben, érthetőbben, láthatóan, élethűbben és gyorsabban, egyre gyorsabban ábrázolnak, mint egy festő. És mit tudom én, egy csomó nem történik, aminek talán köze van ehhez, de mégiscsak nem ennek van köze ehhez, hanem annak, hogy az emberek szellemileg túlléptek, akár az illúziókeltés, akár az ábrázolás, akár kifejezetten az anyag kezelésének a kérdésein. És időnként még belebotlanak abba, hogy egy bizonyos fekete szín, egy bizonyos, mit tudom én, akár most kódolási technika ma már, vagy promptolás technika még ma márabb, és akkor igen, de hogy a művészetet fogalmak, koncepciók, ötletek
tartják össze művészeti ágakon átívelőleg, tehát az azt jelenti, hogy például annak idején mondjuk Schönbergnek még az vagy nagyon szakszerűen zenésznek kellett lenni ahhoz, hogy azokat a kompozíciókat és aztán azokat a kompozíciós elméleteket megalkossa, és ugyanakkor ő tudott festeni, és ami ettől független volt, egyszerűen volt rá még ideje, és az azt jelenti, hogy mondjuk hobbiból nagyon jól festett. Nem festett közel se úgy, mint ahogy zenét írt, de ugyanúgy mondjuk Boris Pasternak az például nagyon-nagyon komplex, ilyen Scriabini, Richard Strauss-i, tehát tényleg nagy szerzőkkel összemérhető komplexitású műveket írt Scriabin és Richard Strauss idején, aztán utána lemondott erről, és elkezdett mégis inkább írni szöveget. Tehát ilyen is van. De ahhoz az külön-külön, azok külön csatornák, és az van, hogyha egy ember életbe több ember élet is belefér, mert az ember tehetséges és szorgalmas, akkor ez van. De Cage például ugye annyit vacillált, hogy akkor ő most egy zenét írjon, vagy ne, akkor találkozott Schönberggel, tőle megtanulta, hogy hát zenét azt ugyan fog írni, de nem úgy, mint ő, az lehetetlen, azt ő nem tudja megcsinálni, és nem tudja folytatni sem azt, amit ő elkezdett, tehát nem tud ilyen módon tanítványa lenni. De hogy ő csinált festményt, csinált filmet, csinált költészetet is, egész egyszerűen azért, mert az a gondolkodás, ami az ő zenéjéhez kellett, az létre tudott hozni költészetet, létre tudott hozni festészetet, létre tudott hozni grafikus kottákat, amíg zene is, meg képzőművészet is, ahogy vesszük, és mégis egyetlen filmalkotást is létre tudott hozni, mert azok a technikák már nem anyagspecifikusak voltak, hanem mondjuk struktúra és koncepció specifikusak, ami azt jelenti, hogy általánosak. És akkor itt van Stockhausen, aki először oda jutott el, hogy az ő szeriális építkezési módja mozgásművészetet is tud generálni. És akkor az azt jelenti, hogy akkor lehet egyszerre zenélni és akkor ír zenét, és ehhez hozzátartozik a kibővítése a zenei eszköztárnak mozgás eszköztárra, de ugyanazokkal a gondolat építményekkel. És aztán később meg azt gondolta, hogy igen, de hát ő igazából nem zenész, annál ő sokkal több, néha egy-egy zenész ugye eljut odáig, hogy én nem csak egyszerűen zenész vagyok, hanem én annál sokkal több. Ez mondjuk egy romantikus gondolat érdekes módon, ami a 20. század második felében megint csak valamilyen módon köztünk lett, mert Beethoven mondta ki azt egy nagyon romantikus gesztussal, hogy ő ugyan nem zeneszerző, hanem zeneköltő. És mondjuk Wagner mondta szintén nagyon én archetipikusan hübrisz gesztussal, hogy én nem operákat írok, hanem zenedrámákat, mint hogyha nem lett volna előbb az a kifejezés, hogy zenedráma az operára, mint maga az, hogy opera, de akkor ő visszatért ahhoz, mint hogyha aféle progresszió történne itt, hogy ő igenis több, mint opera, mert ő zenedráma, és az ott indokolt is volt azzal, ahogy milyen zenét írt, és amilyen viszonyt alakított ki a zene és a történet között. És a többi, és a többi, és akkor visszatérve ahhoz, hogy a 20. századi szerző az, amikor zenét csinál, akkor nagyon gyakran mindenféle más dolgokat csinál. És a 20. század művész, amikor valamit csinál, akkor előfordulhat, hogy a zenébe éppen, hogy csak belebotlunk éppen, vagy csak találkozunk vele. És hogy az is nagyon sokszor látszik, hogy különböző művészeti ágak inspirálják egymást. Mármint, hogy túl azon, hogy hát mit tudom, én látok egy szépet, és akkor az én saját művészeti ágamon belül elkezdek csinálni szintén egy szépet, vagy valami nagy dolgot, hanem mondjuk az, hogy Cage-nek ahhoz, hogy a 4 perc 33 másodperc koncepciója befejezhető legyen, és ne legyen ott végig az asztalán, meg a fejében, meg mindenféle olyan helyeken, ahol a művészet nem közölhető, ahhoz neki egy festmény kiállítást kellett megnézni, egy olyan festmény kiállítást, ahol nincs festék. Ami abban a pillanatban éppen egy újdonság volt, amit a festő maga is nagyon nehezen fogadtatott el az egyébként avantgárdra és experimentalizmusra és újításra éhes közönségével is valahogy. Mégiscsak az túl sok volt, hogy már festék sincsen benne.
És akkor azt mondta, hogy nincsen benne hangjegy zenémet, azt akkor most így le tudom tenni. És még persze kellett a zongoristájának az unszolása is, hogy most hát tényleg tedd le, de ez is megtörtént. És akkor itt van tényleg Stockhausen, aki tényleg nagyon szakosodott hangjegy képző emberből, egyszer csak ilyen narratíva képző, mitológia képző, ugye mint Beethoven is mitológia képző volt, más módokon. Ő neki nem az operák világán keresztül kellett mitológiát képezni, írt egy darab operát történetesen, mégis nem is az életművének a csúcsa, hanem úgy, hogy Beethoven esetében azt látjuk, hogy egy csomó legenda van Beethovenről, Beethoven egy narratívának egyszer a szerzője és szereplője, és aztán az egész világ a szerzője lesz, mert amikor ő meghal, akkor még több lesz belőle, inspirál ilyen mitológiákat, romantikus mitológiákat róla. És akkor most itt vagyunk ennél a szerzőn, akit be akarok mutatni nektek, és egy vagy két adást azért megér. Lehet, hogy csak egyet, nem tudom még. Nem tudok róla sokat, és ezért dumálok ennyit ugye általában. De itt van mondjuk neki, kezdjük el hallgatni az egyik korai művét, az a cím, hogy Anagramma, és így lehet benne látni, egyelőre még a színházi törekvéseket nem annyira, de az, hogy a zene és struktúra milyen viszonyban lesz nála, abból kapunk egy jóslatot egyelőre. Hogy az évek anagrammának, mert hogy abban a korban, amikor a szeriális zene éppen nagyon elkezd fejlődni, vagyis az a zene, amely úgy viselkedik a hangokkal, hogy a legfontosabb a dolog a struktúra, és az alapja annak, hogy milyen élményben részesülünk, és nem mondjuk élményt keresünk, és ahhoz találunk struktúrát, hanem megnézzük, hogy egy struktúra milyen zenei világgal fog párosulni. Na, ebben az időben ő szintén, hogy az anagramma az arra utal ez a szó, hogy itt nála majd a kompozíciós szervező elv megint csak sorrendek különféle kombinációkba állítása lesz, és ennél többet nem tudok erről, hogy hallgassuk meg, vagy legalábbis hallgassunk bele. Nem hallgatunk végig műveket, jellegekkel, mondjuk mintákkal megismerkedünk.

most ennyi minta szerintem most a szemléltetéshez elég. Egyébként végig lehet hallani, szerintem az összes fönn van valahol. Mit tudom én, ha YouTube-on nem, akkor is mit tudom én. Különböző letöltő helyeken. De szerintem ott is megvan. Na most... hogy mit hallottunk most? Egyrészt annak a dolognak a felszabadítását, hogy megint csak persze újra és újra előjön az a kérdés, miből lehet a zene, mi a zenének az anyaga, és itt hát már nagyon régen jutottunk egyébként oda, hogy bármi lehet, tehát hogy Cage már egy jó pár évvel azelőtt megfogalmazza, hogy bármi lehet, és el is kezd úgy viselkedni, hogy bármi lehet. Itt azt látjuk, hogy rá vagyunk fókuszálva az emberi hangra, vannak hangszerek is. Ez nem színház darab, ez kamarazenei darab, de nagyon teátrális a zenei előadás módját. Halljuk, hogy igazából bár ez csak rádió, bár ez csak hang, nincs kép, nincs hozzá látvány, nincs színpadi mozgás, azért mégiscsak olyan érzést ad nekünk, mint hogyha valami mozgásban, valami színpadi játékban lennénk benne. Nagyon hangsúlyos a szövegmondás, nagyon ugye érteni, nem értem, hogy mit beszélnek, aminek az egyik oka az megint csak az, hogy latin alapú ez a szöveg. Egy latin palindrómára épül az egész. És utána elkezd ugye olyan módon, ahogy elkezdték mondjuk a szerialis szerzők, elkezdte Messiaen, Stockhausen, Boulez az újkori szerializmust, ahogy annak idején még Schönberg, Berg és Webern az ős szerializmust. Itt permutációk vannak, ugye ezt mondja az anagramma, hogy az anagramma az elemek permutációját jelenti. A betűk szintjén, ahogy a nevében van, hogy gramma, de itt ezek a betűk zenei betűk is, és erről kb. Ennyit tudok mondani, és ugyanebben az időben aztán elkezd ténylegesen színházzal foglalkozni, aztán még később filmmel is, és nem sokkal később, és amikor a filmet csinál, az igazából a színházának a meghosszabbítása, amikor a színházat csinál, akkor igazából az egy nagyon zenei színház, és még erre talán ez az első kísérlet, hogy szürszen, vagyis színpadra, vagy színpadon. És na, hol tartunk most? Hát igen, 1960-ban tartunk, tehát most ideig tartott mondjuk Kágel is az 1950-es évek. A fiatal szerző, tehát most akkor így próbálom így megkeresni azt, hogy mit fogunk hallani. Valamilyen módon színházzal fejezi ki azt, hogy a színházzal milyen problémák vannak. Na jó, kezdjük el ezt is hallgatni.

0: Das Nicht-Erreichen gehört am Ende dazu. Die erste Erreichung fand mit der Erobung des Märchens seines Ausdrucks. Es wäre ein großes Missverständnis, wollte man die oben erwähnte schöpferische Einsamkeit der jungen Komponisten, als sie sich die neuen Stilgrundlagen entwickelt haben. Das neue Leben von unerwarteten Hörmöglichkeiten stellt sich auf sich selbst. Eine unsachliche Basis ist erreicht.
1: Den besten Einsatzpunkt für unsere Betrachtung liefert die Tatsache, dass in manchem Falle der Kontakt zwischen Werk und Zuhörer nicht zustande kommt oder aussetzt.
2: Was?
1: Man wird mir nicht zürnen, wenn ich gestehe, dass ich ähnliche Empfindungen oftmals hatte. Intensive Liebe zu den Werken kann sie nicht verscheuchen. Jedoch hiervon liegen die endgültigen Verallgemeinerungen noch fernab. Zweifellos wird der alte und nutzlose Streit von neuem entbrennen. Dies ist ein komplizierter und bei weitem noch unbekannter Prozess. Umso schwieriger ist es, in der Musik einen ideologischen und gegenständlichen Inhalt festzustellen. Eine monistische Auffassung ist weit davon entfernt, die Frage der Wechselbeziehung von Musik und Musik zu verflachen.
3: Na, szóval most majdnem végig hallgattuk egyébként. Ez az előadás alatt, ez nem egy zenemű, hanem egy, van egy kamarazenei réteg, és akkor a színpadi elemek pedig egy pantomim, amit én nem látok, mert ez egy hangfelvétel, és ugye a beszélő, aki egyfolytában beszél, ezen kívül pedig egy darab opera énekes, és ez valamilyen módon is egy kár, hogy ennél jobban nem tudom, vagy ennél pontosabban nem, és hogy nem értem a német szöveget, de hogy ez a színház problematikájának a megbeszélése, ami itt zajlik. És hogy ez egy ilyen, akkor egy önmagára utalósz, vagy ilyen self-referenciális művelés a színháznak, ami akkoriban mondjuk, hogy új volt, bár a következő darab, amit mutatni akarok, az a Staatstheater című, vagyis az Állami Színház című darabja, ami az egyik főműve, az ugye azt a műfaji címkét kapja, hogy anti-opera, és ez persze annak idején már korszellemileg nagyon benne voltunk évtizedek óta abban, hogy a művészet az anti-művészet kell, hogy legyen, és már Marcel Duchamp óta beszélünk anti-művészetről, de az előfutárai révén még korábbi évszámokra is eljuthatunk, tehát hogy mondjuk nem csak az 1910-es évekről beszélünk, hanem már tulajdonképpen az 1890-es évekről is akár, és nem is tudom, hogy az Übü király, ami ugyan nem viseli ezt a nevet, hogy anti-opera, de vagy anti-színház, de hogy az nem opera, de hogy színház, és hogy az is ilyen anti-színház, és hogy az a 19. századi darab, amin csak úgy látszik, hogy mintha tudná, hogy mi fog történni a 20. században. És ezt a Staatstheatert, ezt most így, az van, hogy hát egyszerűen pötyögjétek be a YouTube-ba, és ott ki fog adni valamit, és akkor ott lehet látni, hogy tulajdonképpen mi történik a színpadon. Rengeteg ilyen antiszínpadi történés, ami ma már egyébként úgy néz ki, hogy simán csak egy nagyon-nagyon eredeti színpadi helyzet, és aztán megint egy másik eredeti színpadi helyzet, rengeteg eredeti színpadi helyzet egymás után. Most én így random belehallgathatunk így a közepébe, és aztán mehetünk tovább, mert látni úgyse látjátok, csak hogy mit tudom, milyen a hangja ennek. Aztán lehet, hogy azok után, hogy így néztük, hogy milyen színházi zseni volt ez az ember, megnézhetjük egyébként, hogy nagyon komponált, mert az is nagyon sokféle. És akkor kiderült, hogy Mauricio Kágát nem lett egy adáson, nem lett egy ilyen szűk másfél órán belül lerendezni. De most akkor nézzük ezt a Nézzünk egy előadást a Staatstheater című darabjából.

Thank you.

Na, akusztikai élményből most ennyi elég volt. Közben énként elkezdtem azon gondolkodni, hogy talán így közvetítsem, hogy mi történik a képen. Mint tudom én, mint abban a Lár Purlár filmben, vagy videóban, amikor valaki egy hangversenyt próbál közvetíteni, mint egy ilyen sporteseményt, és egyébként is van ilyen, hogy rádió színház, vagy régen volt, és akkor ott ugye hangjátéként közvetítettek konkrét színpadi dolgokat, és akkor ott mindig megmondták, hogy mi történik, de egyszerűen reménytelen, mert annyi minden, és így annyira abszurd, hogy nem igazán lehet leírni, hogy hát az a megoldás, hogyha így belem néztek, nem kell végignézni, ezt nem kell, de hogy így csak, hogy lássátok, hogy így mi történik ilyenkor. És ennek az előzménye, mert ez már itt 1970-ben tartunk, és hogy hajjaj, még azért nem tartunk ott, ne tartsunk még ott. Volt egy ilyen nagyon-nagyon híres dolog, zenei színpad igazából, az a cím, hogy Match. És azért az a címe, mert igazából zenészekből áll, de a zenészek azok egyben szereplők is, és nekik azt így valamilyen módon el is kell szcenírozniuk, hogy mi történik. Arról van szó, hogy két csellóra és ütőhangszerekre van, hogyha a kamarazene nyelvén mondjuk, akkor tényleg két cselló és ütőhangszerek, ez egy trió, vagy egy duó zajokkal. De hogyha bekapcsoljuk azt, hogy igazából ez egy színházi darab, akkor persze, hogy a kottája az mindent tartalmaz, főleg a kotta az kotta, tehát akkor abból az látszik, hogy ez egy zenemű volna, mert egy csomó hangjegy van benne, meg egy csomó utasítás arra, hogy hogyan kell játszani, de egy csomó utasítás arra is van, mit kell közben mutatni, tehát az egész így látvány nélkül megint csak nem sokat fog érni, de szerencsémként csinált belőle egy filmet, a film maga is fönt van, most a film az aztán meg összezavar mindent, mert ott nagyon elkezd önmaga filmrendezőként bemutatkozni, és akkor mindenféleket csinál, amik akkor, és ez most az 1960-as évek, akkor így ilyen film technikailag ez megoldható volt, tehát hogy mondjuk tényleg össze-vissza vágogat és egymásra présel dolgokat, amiket nem tudom a technikáját, de egy nagyon, nagyon impozáns. De általában színpadilag meg tényleg csak annyi történik, hogy két csellista küzd egymás ellen, így a két oldalon, tehát hogy olyan távolságban, mint hogyha teniszeznének, csak kettő között ott van ütőhangszerek körében egy bíró, és akkor az azt jelenti, hogy az egész valahogy úgy át van abstrahálva, hogy így mindenki hangokat játszik, az egyik csellista is hangokat játszik, a másik csellista is hangokat játszik, az ütőhangszeres játékos is hangokat játszik, de közben a két versenyző között, akik a csellisták, az ütőhangszeres, a bíró, és aztán így nézi az ember ezeket a... Ugye ezek előadhatók, tehát nem kell, hogy ott legyen a Kagel, hanem a Kagel halála óta is, és előadogatják ezeket, akkor úgy látod, hogy mikor az egyik csellista meghal, akkor a másik oda megy hozzá, és elkezdi böködni, és tulajdonképpen ez a vége. És itt az, hogy a csellista meghalt, az úgy lett így mondjuk adminisztrálva, hogy az ütőhangszeres így üt arra felé egyet, és ezzel akkor kimondta az ítélet, hogy a csellista meghal. Mit tudom én, hallgassuk meg mondjuk először az elejét ennek.

Na most megszakítom, látom, hogy így, ugye látjuk, hogy hát látni nem látunk semmit, és az fontos lenne, hogy vagy színpadi jelenetben, tehát hogy egy nézőtéren ülve, vagy a film formáját, ami egy kicsit később jött létre, az közvetlenül azelőtt, hogy a Staatstheatert elkezdte volna komponálni, tehát 1966-ban. És akkor mit tudom, hallgassuk meg azt, hogy hogyan végződik ez az egész, tehát hogy mondjuk hogyan hal meg.

És akkor ennyi az egész, meg ami a kettő között van, is kihagytam. Igazából a jellegét lehet belőle érzékelni, hogy így zeneileg ez tele van mindenféle effektekkel, tehát hogy felforgatjuk az egész csellót. Minden csak vele csak a hagyományos módszert, azt a leginkább esetben, hogy így nagy vonóval megszólaltatunk egy szép hangot, hanem ütögetés, rángatás, feszegetés. Az ütőhangszerek pedig, hát ütőhangszerek, ott eleve az a virtus, hogy azoknak nincs már hagyományos megszólaltatási módjuk, már mint hogy a kortárs ütőhangszer repertoárnak. Az ütőhangszer arzenál az így mindenfélékből áll, és azokban nincs, nem beszélünk extended technikról, mert hogy minden technik extended valamilyen módon, de hogy igazából lehet rajta hallani még kép nélkül is, hogy mondjuk ez nem annyira zene, hanem inkább egy zenei narratíva. Tehát az, ami mondjuk felmerült ott tényleg a 16. 17. század fordulóján, először Itáliában, aztán mindenhol máshol, hogy ne zeneileg forduljunk a zeneszerzéshez, hanem először is mondjunk valamit, és ezt keressük meg a zenei módszereket, tehát hogy a szótagok, a hosszú szótagok hosszúak legyenek, a hangsúlyos szótagok ütem hangsúlyra essenek, a zenei ritmus az valamilyen módon kövesse a beszédnek a ritmusát, és akkor lehet úgy énekelni, mintha beszél.

Ugyanebben az időben foglalkozott, nem, még mielőtt, hogy ő mivel foglalkozott ugyanebben az időben, az, hogy egy történetet valamilyen módon hangszerekre elmesélni, és ő így hangjegyre végigírt ilyen dolgokat, az pont ugyanekkor megtörtént az egyik olyan angol avantgárdistával, akiről nagyon keveset beszélünk. Én megpróbálom ezt egy kicsit kiegyenlíteni, és túlbeszélni őt, az a neve Cornelius Cardew, és aki egyébként egy fiatal korában Stockhausennek a zenei asszisztense volt, és ez a zenei asszisztencia az abból állt, hogy konkrétan megírta a műveinek egy részét. És utána a saját asszisztense lett, és Stockhausennek az ellensége, és aztán egy autóbalesetben meghalt, amiről azóta se lehet tudni, hogy nem volt esetleg mögötte politikai szándék. Szóval egy ilyen emberről beszélünk, és mi mindig, tehát most a fiatalkorát meséltem el, mert csak az van neki. És ő írt egy történetet egy tigrisről, és szerintem már meséltem róla, amiben egyetlen egy hangjegy sincs a kottában, mert nem kotta van, hanem egy csomó szöveg a tigrisről és mindenféle más jelenségekről. Történetnek kicsit homályos, filozófiának meg egy kicsit inkább történet vagy fantázia, és zenének pedig egyszerűen az, hogy ezt a történetet a szereplőivel valamilyen módon meg kell jeleníteni hangszereken, és nem mondja meg, hogy hogyan. Csak mindenféleket leír, a hogyanról is ír valamit, de nem mondja meg, hogy hogyan. Tehát, hogy úgy néz ki mondjuk a Cornelius Cardew-nak ez a darabja, hogy egy ilyen bekezdésnyi szöveg történésekről, nem egy összefüggő történet, hat szereplőre lehet lebontani, és ebben a szereplőben ott van a tigris, ott van lány, és aztán ott van szél, meg mindenféle jelenségek is ott vannak szereplőként, és így áll össze hat darab szereplő. És akkor abban, és azt hiszem, ha jól emlékszem, az 1966 vagy 67, tehát körülbelül ez az időszak. Ez volt valamilyen módon a korszellem. És akkor Kágel meg az egész ember ebben volt, hogy zenei eszközökkel ő teátrális művészetet, és nem csak hogy színház művészetet, de egy teátrális színházat, ami olyan, mint egy tautológia, de nem az, hanem hogy ő nála, mondjuk lehet akár antioperáról, antiszínházról beszélni, mert itt mondjuk csellókkal és ütőhangszerekkel egy konkrét cselekmény, egy meccs, aminek van egy győztese és van egy bírója, tehát hogy ilyen módon, de végig is nem tudjuk, hogy konkrétan milyen sporták vagy milyen műfaj. És mondjuk, hogy akkor még van győzelem és vereség, és akkor valamelyik interpretációban halál is van. Valamelyikben csak úgy elpilled, valamelyikben tényleg meghal, és akkor mondjuk a Staatstheater, meg az első, az a Szürszen, meg tulajdonképpen, amit legelőször hallottunk, ami ugyan csak egy zenemű, de hát annyit beszélnek benne, hogy az is így teátrális lesz, szóval, hogy így olyan dolgokat mutatunk meg, mintha színházi cselekmény lenne. Kihangsúlyozok, hogy mennyire színházi cselekmény, és ezáltal az hangsúlyozódik, hogy mennyire nem az. Nem tudom, hogy most érthető volt-e, hogy a színháztól mondjuk nagyon idegen, bár ugye mondom, tautológia jellegű, de nagyon idegen a teatralitás, az tulajdonképpen egy ilyen kigúnyolása, vagy túlkarikírozása a színháznak. Általában jó színházak nem teátrálisak érdekes módon, holott a szó onnan van, de hogy ez meg nem jó színház akar lenni, hanem antiszínház, vagy rossz színház, vagy, és akkor az van, hogy itt ott van az előzménynek mondjuk így nagyon-nagyon régi előzménynek Alfred Jarry, de ott van közvetlen előzménynek talán Beckett, aki szintén egy ilyen anticselekmények, amik lezajlanak nála, ami tulajdonképpen a színházi és költészeti normáinknak és elvárásainknak a kritikája, és egy ilyen nagy üresség ahelyett, hogy valami felemelő és izgalmas dolog történne, óriási ürességek történnek. Itt pedig egy tulajdonképpen azáltal üres, hogy egyfolytában fel van öltöztetve, és egyfolytában be van lakva, és mindenféle dolgok történnek, de ezeknek a dolgoknak nem értelmük van, hanem tartalmuk.

De ez a tartalom, ugye akkor nehéz tartalomnak nevezni, hogyha hiányzik a magyarázat, a megmagyarázhatóság, megmagyarázhatatlanak ezek a dolgok. Vagy mondjuk, hogyha azt vesszük, hogy a Bunyan meg a Dali együtt fiatalkorukban a pályájuk kezdetén, illetve az inkább a Bunyan pályájának a kezdete, a Dali igazából vezetésével milyen filmeket csináltak, ugye kezdődik az andalúziai kutyával, ahol vannak történések egymás után, és nagyon nagy tudomány azokat értelmezni, mert úgy csinálnak, mintha csak úgy automatikus írás lenne, vagy ilyen random asszociáció. Aztán persze kiderülhet, hogy emögött pszichoanalitikus munka, vagy pszichoanalitikus felfogás van. Meg ilyesmi, hát a Kagelnél úgy tudom, hogy nincsen pszichoanalitikus felfogás, meg nincs szimbolika, hanem tényleg egy abszurdizmus történik. Egy színházi abszurd. És mondjuk ott lehet, bele lehet hozni mondjuk így mögé mondjuk Satit, akinek szintén mondjuk Cocteauval együtt létrejön egy, még az 1900-as meg 10-es években, nem is tudom, hogy a Parádé az inkább ilyen 1920 körül, de nem tudom a pontos évszámot most fejből, hogy ugye a parád az egy olyan dolog, hogy ott hangszerek vannak a színpadon, meg táncosok vannak a színpadon, meg tárgyak vannak a színpadon, és akkor a hangszerek között is tárgyak, ugye írógép, meg ilyesmik, és akkor, hogy ilyen, ugye ebből az összevisszaságból az derül ki, hogy egyrészt a színház meg a zene az nem elválasztható ilyenkor, és az, hogy minden, ami a színpadon van, a színház, akkor is ugye nincs értelme. Tehát, hogy ne keressünk értelmet. Na most ide nyúlik az egész vissza, és akkor őt elkezdi ez érdekelni, és aztán 1970-re őt felkérik arra, már jó előre, 1970 ugye Ludwig van Beethovennek a 200. évfordulója, ugye 1770-ben született, ezért ez egy nagy Beethoven év. Akartak csinálni egy ilyet, legyen egy nagy Beethoven évünk, 200-as évforduló, és akkor egyébként még mindig, ma például Kurtág év van, meg egyébként Morton Feldman év is, meg David Tudor év, meg Crow György év egyébként, szóval, hogy így érdekes, hogy ez az 1926, ez mennyire, milyen nagy emberek születtek akkor. Szóval visszatérve arra, hogy Beethoven 1970 egy nagyon kerek évfordulóról, akkor őt is felkérték, hogy csináljon rá valamit, és akkor ő csinált egy ilyen tévéjátékot, ami egy zenei tévéjáték, de zeneileg igazából burlesque, mindjárt mutatom, hogy körülbelül miről van szó, itt is ugye az vagy nem tudjátok nézni, de csak akkor el kell hinnetek, hogy mindenféle ilyen nagyon fura dolgok történnek benne, rengeteg ötlet van benne, ezek az ötletek egyáltalán konzisztensek egymással, és nem állnak össze, hogy mondani valóban, de például megrendez egy konferenciát, ugye azzal kezdődik, hogy valaki ottan borotválkozik. És az még akár lehet egy normális film jelenet, és elég sokáig borotválkozik, úgy real time, és akkor aztán mindenféle dolgok történnek, például úgy végződik a... Szóval elkezdenek mindenféle utcai dolgok, és akkor ott a zenei része, mert ugye most mi zenével foglalkozunk igazából, még akkor is, hogyha az a zeneszerző nagyon színházias, és nagyon filmes, akkor is zeneszerzőként van tárgyalva most, hogy mindenféle Beethoven átiratokat és Beethoven paródiákat, és a paródiának van egy eredeti ilyen nem vicces, hanem csak igazából ilyen zenei jelentése, ami Bachnál, meg még régebben mindenféle reneszánsz szerzőknél az, hogy a zenei anyagot átvesszük egy máshonnan, és átírjuk a szövegét, ami lehetne akár vicces is, de nem feltétlenül az, hanem igazából csak egy zenei eszköz. És itt pedig Beethoven esetében ilyen egyfolytában ilyen zenei, ilyen vicc értelemben vett paródiákat hallunk, zongoráról átírva valami zenekarra, zenekarról átírva valami kis zongorás kamara együttesre, meg mindenféle ilyenek. És aztán később pedig összeül egy ilyen nagy konferencia, és akkor tényleg ott megjelennék, és nem színészek, hanem ott konkrétan az akkori értelmiség legjava, mindenféle fontos zenekritikusok, esztéták, filozófusok, újságírók, és publicisták,
és riporterek és zenészek, és ugye elkezdenek úgy dumálni a nagy semmiről németül, mert ők Kágelnél mindig németül van, nem, vagy Argentína volt a hazája, és akkor így gondolhatnánk, hogy spanyol, nem, alapvetően neki német volt a nyelve, és minden, amit ír, az így németül van, és akkor elkezdenek ott németül beszélgetni nagyon okos dolgokról. Szóval ismerjük ezt a tipikus helyzetet, amikor ott ilyen névtáblák is vannak előtte, mikrofonok vannak előtte, ilyen panelbeszélgetés konferenciákon. Na szóval ilyesmikből áll, mit tudom, hallgassunk bele. Én nézem, nem akarom, hogy irigyeljetek, meg elvenni a kedveteket, de én most itt látom, ti meg csak halljátok, de hát ez van.

Az például már elég jól modellezi, vagy jelzi, vagy előrevetítő, hogy mikről lesz itt szó. Ugye, tehát, hogy először is a nagy Beethoven 9. szimfónia megjelenik ilyen kis kabaré együttesben, ami mondjuk, hogy nem méltó egy 9. szimfóniához. És akkor ez egy, így már nem is szimfónia, de hát, hogy halljuk, hogy annak a zenei anyaga megy előrefelé. Nem az Öröm óda, hanem az első tétel, de hát azért mindenképp elárulom nektek, hogy már így egymás között vagyunk, hogy az Öröm óda az lehet, hogy ma a hivatalos himnuszunk, mint szövetségi állam, de és azelőtt, hogy hivatalos himnuszunk lett, azelőtt is ilyen nagy emberiség szimbólum volt, és béke szimbólum. Azért a Beethoven 9 és technikai újításként ott van a kórus és a szóló énekesek és a recitatívok egy szimfónia utolsó tételében, tehát hogy mintha ez lenne a legfontosabb a Beethoven szimfóniából, nem, az első tétel a legfontosabb, semmi technikai újítás nincsen benne, egész egyszerűen mint zene, az fontosabb. Na mindegy, és akkor elkezdünk vele böfögni, jó, akkor tekerjünk előre felé, mit tudom én, mi van most? Ugye most azt halljuk, hogy ez az ő utolsó szonátájának, az utolsó tételének. Valamilyen fura hangszerelése, zenekari vagy kamarazenekari, megint csak ilyen kabaré jelleggel, tehát hogy ez zongora darabként nagyon komoly, és itt most halljuk, hogy mennyire nem az.

Most így teljesen fa arccal váltott az egyik nagyon komoly Beethoven darabtól a másikig, az, tehát az Opus 111-es C-moll szonátától most áttértünk a Diabelli variációkig, és így megyünk tovább. És akkor azt látjuk, hogy itt van egy nagy művész, aki egész életében tulajdonképpen hülyéskedett. Ez engem kicsit zavar egyébként, de azért nézzük, hogy azért milyen nagy formátumban hülyéskedte végig az egész életét, tehát hogy így... Én gondolnád erről, hogy ez egy nagyszabású Beethoven zongoramű? A nagy Beethovennek a nagy zongora műve. Nem gondolnád erről, hogy nem ismerít konkrétan a hangokat.

Jól van benne egy kis zongora, meg egy kis hegedű, de alapvetően nem egy hegedű zongora szonatát hallunk, hanem annak a hangjait halljuk mindenféle hülye hangszerelésekben. Igen, és egyébként az, amit itt színpadon látunk, az illetve ez most nem színpad, hanem film, itt filmen látunk, ennek nincs színpadi változat, a Ludwig van című. Egyébként az a cím, hogy Ludwig van, ha nem mondtam volna, ugye, tehát, hogy ilyen nagyon sokszor úgy ad neki címet, hogy ilyen teljesen értelmetlen poénkodás, tehát, hogy így igen, tudjuk, hogy a Beethovennek ez a keresztneve így ezzel a vannal együtt, vagy mit tudom, a van az valahogy ott van a kereszt és vezeték között, mit tudom én, és akkor Ludwig van, de most így is, hogyha átgondolok arra, hogy így még milyen címeket adott, például mondjuk volt egy ilyen, hogy Fürst Igor Stravinsky, és akkor ott ugye ezt egyrészt utal Stravinskyra, és a zene is majd arra fog utalni, meg ennyit az egész életműve egy kicsit olyan Stravinsky jellegű, a zenei oldalról nézve, a színpadi oldalról nézve az van, hogy csinálja az antioperáját abban az időben, amikor igazából nincsenek operák. Vagy hogy nem tudok felsorolni nagy operákat, a Grand Macabre még nincsen, a Grand Macabre-nak még a gondolata sincs meg. Az később lesz egy pár évvel, de mondjuk megteremtődik az 1910-es években a modern opera. Az megfogalmazik mondjuk Bartók életművének is, tehát a korai szakaszában mondjuk így tulajdonképpen a modern opera felfedezésével vagy feltalálásával debütál, ugye ott van a Kékszakállú, és még hozzá két balettmű, csak azért, hogy színpadilag a dolog kiegyensúlyozott és elviselhető legyen. Aztán így hol ezt tiltják be, hol azt utasítják el, szóval, hogy így össze-vissza elbánik vele a kortárs közeg, de meg a politika, de hogy megszületik a modern opera tényleg mondjuk 1910-es években. Miközben egyébként a modern balett az már rég megszületik, mondjuk Stravinsky által, és aztán utána elkezdődik Bartók által a modern opera, így létre van jöve, és akkor Alban Berg ír modern operákat, igazából Schönberg is, mondjuk a Mózes és Áron, ugyan nincs kéz, de látszik rajta, hogy hát ugye, hogy akkor ő is ott van, meg mondjuk az Erwartung, az ugyan nem egy egész opera, de olyan, mint egy opera. Egy szereplős, tehát hogy szűkebb az egész, meg rövid ahhoz képest, mint amilyen az opera szokott lenni, de az is mondhatjuk, hogy opera, meg mondjuk mondhatjuk a Gurelidere, de hát az meg nem modern, hanem mondjuk a késő romantika nagy szerzeménye, még az utoljára a modernség megteremtőjétől, ahogy búcsúzik a késő romantikától egy hatalmas, több órás, mondjuk oratórium, vagy kantáta, vagy opera, vagy nem tudom, ennek a keverékes, az a cím, hogy Gurelieder, az a cím, hogy dalok. És akkor ott vagyunk, hogy hát 1960-as évek vége, hogy akkor zeneszerző, aki színházzal foglalkozik, és akkor ír egy antioperát abban az időben, amikor igazából nincsenek operák, és még odáig se jutottunk el, hogy hát Stravinsky-nak is van operája, de az is, hogy nem abban a szóval azok az évtizedek valahogy üresek. Stravinsky-nak mit tudom én, vannak ilyen mondjuk operaszerű, még a neoklasszikus korszakából, az elejéről az Oedipus Rex, és aztán a neoklasszikus korszakának a nagy lezárása, az mondjuk mondhatjuk azt, az a Drake's Progress, ami tulajdonképpen egy opera paródia, tehát hogy a Stravinsky már, az nem anti-opera még, de egy kicsit paródia. És akkor mivel hogy stílus paródiákból áll az egész, ami egyébként nem feltétlenül tartozik ahhoz a fogalomhoz hozzá, hogy neoklasszikus, mert a neoklasszikus lehetett egy csomó minden, de Stravinsky esetében is jelenthet egy csomó minden, de a Rakes Progress, hogyha belehallgattok a Rakes Progress-ben, mindenféle operai, ilyen zsáner töredékekből rakja össze igazából olyasmikkel, amikkel ő úgy nem ért egyet, vagy nem ő szóval kívülállóként komponálja a saját darabját. És akkor, ja, várja, azt mondja itten, hogy akkor jobb, ha el is búcsúzok tőletek, és nem hallgatjuk ezt tovább, hanem akkor legközelebb folytatjuk tovább, és akkor nem is tudom, talán akkor még így bekapcsolom ezt.

Ne ne da de ga da da ni da de ma ma da de da ga ma.

Dadhi. Dadhi means curd. Bridge mein there is a

Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

Lok der Baureihe 2310 mit Güterzug an einer Langsamfahrstelle.

0: Sziasztok! Ez a Bang Bang a Tilosan, 3-tól 4-ig, mint mindig, és amit most hallatok, az a Silver Apples 2016-os kiadású lemeze, korábbi...
1: Akarták ki újra.
0: Hami folytatja.
2: Ja igen, hello. Összeálltak 96-ba, miután, vagy mielőtt végül is megszületett az első két anyaguk, a 68-69-ben, aztán ugye sokáig nem működtek, és 96-ba álltak össze újra. Ez egy 98-as anyag egyébként, akkor két albumot jelentettek meg. Erről fogunk játszani, és ezután pedig az E zenekart fogjátok hallani Csehországból.
0: És ha minden igaz, akkor még programajánló is lesz ma, meg még messzebb is kalandozunk, de egyelőre ez a Silver Apples Decatur nevű albumának az egyik oldala.

0: Na, hát ez volt egyelőre a Silver Apples Decatur nevű albuma, és ahogy az előbb mondtunk, váltunk egy jó nagyot, elmegyünk Csehszlovákiába, vagyis hát ma már nem pont így hívják, de akkor még az volt, és az E nevű zenekartól, az egészen biztos, hogy nem fogom megmondani, hogy milyen című számot fogtok hallani, majd ha megfordítjuk a
1: Acsi nyebo nesi movin es tebo.
0: Aha, szóval ezt fogjátok hallani.

0: numerously in a course. Uccidere rust.
1: Hamisítatlan cseh avantgárd experimentál az e cizi vize.

0: Tehát amit hallunk, az az E zenekar, komoly név, tökéletes. Egyébként brunói formáció voltak ők. 84-ben alakult, és 97-ig létezett valójában ez a zenekar. József Ostanszky és Vladimir Vaclavek a Dunaj együttesből érkeztek, a Iva Bitovának a bandájából. Tehát Brunó volt elég erőteljes zenei élet zajlott mindig is egyébként. És akkor a Vladimir Kokolia, aki az énekes dalszövegíró, elsősorban festő, grafikus, karikaturista, később Prágai Képzőművészeti Akadémia kettes számú grafikai stúdiójának vezetője és tanára. Tehát nagyra vitte a dolgot. Szerintem olyasmi figura lehetett, mint nálunk a Felugasi Laca, hogy filmet rendezett, mit tudom én, zenélt, festett, stb. Ilyesmi. Ez a lemez 1990-ben jelent meg. Egyébként két lemezük jött ki, 97-ig léteztek. Ez egy koncertanyag, ezt játsszuk ma, és ami következik, az pedig...
1: Azt majd közben megmondjuk, mert most nem tudjuk.

Na, egy kicsit lekeverjük ezt az E bandát, mert ugyan kurva jó, de van más is. Egy programajánlót illesztünk ide a közepébe. RNR 666, szerintem már elég régen mondtunk programajánlót, 666-ost. A kriptában október 1-én lesz, de ami biztos, hogy kisegít, hogy mi is. Gondolom. Október 1 kripta, köszi. Aha, pillanat. Hát ez jó segítség, köszönjük. Memory nevű banda Görögországból. Atén, ez fontos, igen, Aténból. És mi a másik? Jól van, azt se tudjuk. Hát ez nagyon felkészült bejelentkezés volt. Na mindegy, nyomunk egy Taxodomon témát, aztán talán folytatjuk.

Na lassan a vége lesz a Bang Bangnek is, miközben a Taxodomont halljátok, még egy szám lesz tőlük, a Crash című, és ezt a kicsit béna programajánlót akkor kiegészítjük azzal, hogy tehát a görög Memory nevű együttes fog játszani, és a magyar Dehidratált Fejek fog fellépni október 1-én a Kriptában, és 2 hét múlva is lesz Bang Bang. Sziasztok!

0: Open Sesame!
1: Szezám tárulj, a színházi és kulturális jelenségek feltáró műsora.

0: Sziasztok, én Németh Fruzsina Lilla vagyok, és ez itt a Szezám tárói, a színházi és kulturális jelenségek feltáró műsorának szeptemberi adása. Szeptember 20-án, egy héttel az adásunk előtt, 47. alkalommal adták át a kritikusi díjat a Színházi Kritikusok Céhének tagjai, és nem titok, hogy én is ennek a cégnek a tagja vagyok, és az sem titok, hogy minden évben egyszerre várja nagy izgalom ezt a díjat, ugyanakkor vannak mindig felmerülő kérdések, anomáliák, vitatott pontok, ami ezen szakmai díj köré csoportosítják. Tulajdonképpen ez az apropó, meg az, hogy kicsit én is belülről látom ezt a folyamatot, adta az ötletet, hogy most két meghívott kollégámmal járjuk körbe, hogy miért is fontos, mert hogyha ennyit beszélnek róla, és ennyi féle érzelmet és vizet felkavar a színházi szakmában, akkor bizony ez a díj fontos, tehát miért ennyire fontos, és miért tud egy pusztán szakmai díj ennyire ellenmondásos lenni, hogy évről évre elgondolkodnak a kategórián, elgondolkodnak, hogy van-e értelme kiadni, hogyha kiadják, akkor milyen értelme van, stb. Na, tehát most tulajdonképpen egy ilyen kritikusi belső csevelynek lehetnek fültanúi a kedves hallgatók, akik pedig ebben partnereim lesznek, az nem más, mint Prikazovics Julcsi, kritikus, és Lénár Gábor, aki meglepő módon szintén kritikus, a C elnökségének a tagja. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Köszönjük szépen.
0: Kicsit, hogy én is közelebb kerüljek hozzátok, és a hallgatóknak is legyen valami fogalmuk rólatok, mert én szerintem erről még sose kérdeztelek titeket, hogy menjünk vissza a KH-hoz, hogyan kerültetek kapcsolatba a színházzal?
1: Az, hogy én hogyan találkoztam a színházhoz, ez egy azért számomra nagyon kedves kérdés, mert nagyon kicsi voltam, amikor ez a dolog megtörtént. Én a szüleimen keresztül, az ő munkájukon keresztül találkoztam a színházzal, ugyanis a gyerekkorom nagy részében mind a ketten színházban dolgoztak. Éppen ezért beleláttam már nagyon kicsi koromtól abba, hogy hogyan működik a színház. Főleg azért, mert ők nem alkotóként dolgoztak, hanem is dolgoznak, hanem abszolút a háttérben. Egyikük azóta már váltott, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, és a mai napig táplálkozom abból, amit én az ő munkájukon keresztül tanultam, ahogy kicsiként rohangáltam színházban, bábszínházban. Ami meg egy fontos dolog, hogy én Szombathelyen nőttem fel, és éppen ezért ott történt, vidéken, a színházi szocializációm, ami azt gondolom, hogy azért nagyon különleges, mert alapvetően más egy vidéki színház működése, mint a budapesti színházak nagy részének a működése. Nem jobb vagy rosszabb, egész egyszerűen más, és megint csak egy nagyon fontos perspektívát adott. Amikor Budapestre kerültem egyetem miatt, akkor történt egy ilyen, hát kultúrsokk tulajdonképpen az életemben, hiszen én abban a hitben voltam Szombathelyen, nézőteresként dolgozva a színházban, hogy hát én nagyon sokat járok színházba, nagyon sok előadást látok, és hát itt abszolút képben vagyok. És hát amikor Budapestre kerültem, kiderült, hogy hát nem, még nagyon nem.
0: Ezek szerint színházilag is vízfejű az ország.
1: Határozottan, igen, és hiába voltam többször Budapesten előadást nézni, kellett az, hogy itt éljek, ahhoz, hogy annyi előadást meg tudjak nézni, amivel már azt mondhatom, meg azt érezhettem, hogy van egy számomra is elfogadható rálátásom arra, hogy mi történik a szakmában, és természetesen kellett ehhez az is, hogy aztán Budapestről ellátogassak a többi vidéki, illetve határon túli városba, színházba is. Szóval azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy összetett dolog, és közben meg elképesztően szép, hogy az ember hogyan tud táplálkozni így a saját élményeiből, vagy akár így a kisgyerekkori emlékekből.
0: Egy kis megjegyzés, mert hogy azt nem mondtam, de hogy a Julcsi képviseli a fiatalabb, már Z generációt, de hogy egy ilyenfajta aha élményem nekem is volt, pedig én budapesti születésű voltam, de én amikor a Károlyra bekerültem a színháztudomány szakra, na nekem ott volt egy ugyanilyen, hogy elkezdtem színházba, és én eddig azt hittem, igen, én is, hogy így, hát azért én havonta kétszer, háromszor, hogy elmegyek, hát azért nagyjából tudom, és így az első órán bedobtak öt olyan nevet, a mai napig tudom, mi volt az öt név, hogy így, tessék, mi, és akkor tényleg a 16-os 16-os, 17-es évadom az egy ilyen habzsolással telt, hogy akkor most akkor azonnyiban megpróbálunk hogy képbe kerülni, hogy mi is van. Szóval igen, nem kell ahhoz vidéken élni és Budapestre jönni, hogy ez meg elég, ha csak, nem tudom, a 11. kerületből a 8. kerületben mész egyetemi hallgatónak.
1: De fontosak ezek a felismerések, abszolút. Mert ad egyfajta ilyen szakmai alázatot is szerintem. Tehát ez nekem egy nagyon fontos élmény volt.
2: Én Ózdon születtem. Na hát Ózdról köztudomású, hogy nincsen ott színház. Közelben Egerben van, de valahogy Egerben nem jutottam el színházba, tehát én gyerekként, én bizony a Magyar Televízión keresztül szocializálódtam a színház irányába. Tehát emiatt nekem olyan élményeim voltak, amelyek azóta is meghatározóak, tehát a Macskajáték, Súlyok Máriával, Bulla Elmával, tehát olyan előadásokat, amelyeket ugye a Magyar Televízió szedett elő az archívumából, vagy Alföldi Róbert, a Bűn és bűnhődéssel, amit Horvai rendezett, tehát ezek számomra irtózatosan oda tapasztottak a képernyőhöz már akkor. És utána tulajdonképpen mindig is a színdarab, a irodalomórákon is a színdarab felé fordult a figyelmem. Tehát amikor például, addig nem kezdtem el olvasni egy színdarabot, amíg ott volt például a színpadnak a leírása, amíg el nem képzeltem, hogy néz ki az egész színpad. Azután, hogy megvolt a kép a fejemben, utána már végig tudtam játszani, hogy az összes szereplő hol jön be, hol megy ki, mikor, hol mit mond, és akkor már így pergett a szemeim előtt, mint egy film, maga a színdarab. Tehát talán emiatt is lehetett az, hogy én tulajdonképpen, amikor Budapestre kerültem, akkor én színész szerettem volna lenni. És én színisuliba jártam, ami rendkívül ugye sokféle tudással vértezett fel, és én voltam is színházaknál, de valahogy egy idő után azt éreztem, hogy tehát, hogy valami hiányzik. Hogy valami hiányzik, és akkor jelentkeztem az ELTÉ-re, és végül is hát oda jártam, és az pedig teljesen elvitte egy másik irányba az a fajta mentalitás, az a fajta tanárok által keltett hangulat, ami bizonyos esetekben engem nagyon-nagyon megfogott, Tarján Tamásnak az órái, Almási Miklósnak az órái, a drámaelemző órái, tehát számomra ezek kivételes fontosságúak voltak. Így a színészet az abban maradt, de tulajdonképpen aztán később jött a kritikai írás, úgyhogy talán nem bánja, hogy elmesélem, Sándor L. István úgy régen alattunk lakott, az Ellenfény főszerkesztője, és én így egyszer így a nagyon szűk Budapest belvárosi liftben összeszedtem magam, és így nekiszegeztem a kérdést, hogy megpróbálhatnék kritikát írni. És legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy igen. És én nem számítottam. Azt hittem, hogy azt mondja majd, hogy nem. És akkor tök jó, elköszönünk, mindenki megy a dolgára. Na de hát így kénytelen voltam megírni az első cikket, ami Schubert Illi utazás című művét dolgozta fel Ladányi Andrea.
0: Ez egy elég masszív kezdés.
2: Igen, az egy elég masszív kezdés volt, de sikerült, és megjelent a cikk, és tulajdonképpen ez volt az, ami felváltotta nálam a színház, a színpadnak a gyakorlatiságát, és keletkezett egy másik gyakorlati terep számomra, ami az írás.
0: Bocsánat, csak közben egyébként azon pörgött az agyam, hogy ehhez is tudok annyiban kapcsolódni, hogy én ugyanezt csináltam, és meglepődtem, mikor igen volt a válasz, csak e-mailben, hogy így ilyen random embereknek írtam, hogy amúgy csokkolom itt a portfólióm, és így nem gondoltam, hogy bárki erre visszaválaszol, és így érdekes, hogyha összeszedi az ember a bátorságát, akkor mi kerekedik ki belőle. Miért szerettek a színházról írni? Mi az, amit nektek pluszban ad, noha nagyon sokan a színházat, lásd, színi iskola, inkább csinálni szeretik. Rendezőként, dramaturgként, színészként, mi az, ami nektek ebben a munkában pluszt ad, hogy egy teljesen más attitűddel bent is, meg kint is vagytok, vagyunk az előadásban?
1: Én nagyon szerettem a kritikai írásnak az elemző oldalát. Én egyébként sem egyetemen, sem korábban nem tanultam a színházat. Angol-német tanárszakon végeztem az ELTE-n, tehát abszolút ilyen szempontból egy ilyen bölcsész vonalról jövök ugyan, de mégiscsak egy másik oldalról. És csak így visszacsatlakozva az előző témához, a hogyan jött a kritika írás témához, és aztán összeír majd a kettő, hogy én a Színház folyóirat és a Revizor, valamint a Játéktér mentorprogramjába jártam, és amikor annak a mentorprogramnak vége lett, akkor én azt gondoltam, hogy nem fogok kritikát írni. Méghozzá azért nem, mert az volt a tapasztalatom, hogy hát ide mindenki úgy jött, hogy színháztudományt tanult nagyrészt, és én pedig nem rendelkeztem ezzel a tudással. És azt éreztem, hogy hát így nem biztos, hogy lehet, vagy nem célszerű. Úgyhogy én pont nem összeszedtem a bátorságomat, hanem elveszítettem ezt a bátorságot, és aztán sok-sok meggyőzés kellett ahhoz, hogy végül elhiggyem, hogy igen, lehet érvényes egy olyan hang is, ami nem a színháztudomány felől érkezik.
3: Sőt.
1: és itt szeretném két embernek a nevét.

0: egyáltalán azzal, hogy az elemzések mentén kitér ilyenfajta szakmai dolgokra, de közben pedig nagyon kíváncsi lettem arra, hogy mit tud adni egy olyan nézőpont, ami abszolút egy ilyen saját tapasztalatokon alapuló helyzetből alakult ki.
1: Szerintem nekem nagyon-nagyon izgalmas kérdés a színháznak a hatásmechanizmusa. Tehát tulajdonképpen a színházban, amikor bármi történik, tehát ezt se hangsúlyozom, hogy bármi elhangzik, ez jó, elhangzik egy csend, mert a színházban a csend is elhangzik, vagy elhangzik egy szó, vagy megfogalmazódik egy tekintet, akkor az egy olyan súlypont, amiben abban a pillanatban benne van a szöveg, benne van a szövegnélküliség, benne van a díszlet, benne van a jelmez, benne van a világítás, vagy annak a hiánya, mert éppen fél sötét van. És ezt a hatásmechanizmust nekem közben, mondjuk közben annyira nincs egyedem, de utána otthon kibontani és leírni, hogy mi miért működik, vagy mi miért nem működik, szerintem az nekem az egyik legizgalmasabb dolog.
2: Miért éreztétek szükségét, hogy C-tag legyetek, és milyen előnyökkel jár az, hogy C-tagok vagytok, és itt most nem a kedvezményes színházjegyre gondolok elsősorban, mint egy ilyen belsős poénként megosztva, bocsánat, de hogy igen. Kicsit magasabb röptű, vizekre elvezve.
1: Nekem ez egy teljesen praktikus módon indult. Én akkor külföldön éltem, és éppen akkor kortárs táncról írtam kritikát, mert ugye külföldön élve, Szlovéniában éltem akkor, nyelvet nem beszéltem, hát akkor írjunk táncról ismét, azzal, amivel kezdtem, és szánkáztam így a neten, és akkor egyszer csak láttam, hogy színházi kritikusok céhe. Ez már sok évvel ezelőtt volt, és akkor mit néztem, hogy lehet ide jelentkezni. És lehetett. És azt gondoltam, hogy írtam már annyit, hogy megpróbálhatom, hogy bevesznek engem ebbe a körbe. Nyilván megnéztem a tagokat, láttam, hogy a színházi kritikusok céhe képviseli a szakmát, a kritikaíró szakmát. És tehát számomra ez valahogy így teljesen de egyértelműen jött. Nem az, hogy felvegyenek, félreértés ne essék, hanem az, hogy jelentkezzek ebbe, vagy megtegyem ezt a lépcsőfokot, megpróbáljam ezt a lépcsőfokot elérni az életemben. Az, hogy miért jó, erre azt tudnám mondani, hogy van abban valami varázslatos, amikor az ember olyan emberekkel van együtt, akiknek ugyanez a szenvedélye. Na most a szenvedély természetesen az szül ellentéteket, szül véleménykülönbségeket, de valahogy abban az aurában lenni és létezni, hogy itt mindenki imádja a színházat, és mindenki ugyanarról gondolkodik, ez számomra egy rendkívül fontos üzenete ennek az egész cégnek.
0: Én 2025. februárja óta vagyok a kritikus cég tagja, és én úgy éltem meg a cégbe való belépést, mint egy következő lépcsőfok ugye, a szakmai utamon. És pont ezért volt fontos, mert azt éreztem akkor már, hogy van egy kis tapasztalatom a kritikaírásban, és most szívesen lépnék tovább. És ez egy nagyon jó lehetőségnek bizonyult, mert azt gondolom, hogy az ember szakmai identitásában is egy nagyon fontos szerepet játszik, hogyha tagja egy olyan szervezetnek, ahol olyan emberek tömörülnek, akik, ahogy Gábor is mondta, ugyanazért a dologért rajonganak, mert tulajdonképpen azt gondolom, hogy a mi életünkben a színház iránt való szeretet az már egy rajongássá csap
2: át. Jó lenne, ha megélhetés is lenne, de egyelőre továbbra is a rajongás tárgyán van, de ez egy másik beszélgetés témája.
0: De hát abszolút igaz. És közben az is nagyon nagy szerepet játszott, ami a mostani beszélgetésünk apropója is, a szavazás és a kritikus díj, mert már régóta követtem a kritikus díjnak nem csak a várományosait, nem csak azt, hogy kik nyerik el a díjat, hanem nagyon izgatott az a folyamat, hogy hogyan dönti el valaki, hogy akkor melyik három előadó lesz, vagy melyik három legjobb férfi főszereplő lesz az, akit jelöl, hogyan van a rangsorolás, erről

0: Talán majd beszélünk részletesebben is, de nagyon mozgatott az, hogy hogyan lehet egyáltalán összehasonlítani színházi teljesítményeket, és ez egy nagyon izgalmas dolognak, éltem meg, és megint csak egy óriási nagy lépés a szakmai előmenetelben, hogy én is ott lehessek azok között az emberek között, akik ilyen fontos kérdésekről gondolkodnak, és ilyen fontos döntéseket meghoznak.
1: Tehát, hogy is mondjam, akkor az az fajta kritika, ami szokta érni a céhet, hogy egy gittegylet vagyunk, akkor ez lehet, hogy nem is feltétlenül negatív, hanem pozitív is abból a szempontból, hogy igazából itt sok olyan ember gyűlik össze, akinek egy az érdeklődési köre, egy a szenvedélye, és közösen gondolkozhatunk ilyen hátsó füstös szobában mindenféle dolgokról, amiről mások a szakmán kívül nem tudhatnak. Tehát lehet akkor ezt a gittegyletet jól is értelmezni?
2: Szerintem igen, mert tehát bennünket összeköt ez a szenvedély, és valahogy azt a szót kerülgetem magamban, hogy olyan, mintha ez egy privilégium lenne. Tehát írtó sok mindent össze kell gyűjteni az embernek a fejében, sokféle tudást, tapasztalatot, ami alapján aztán meg tud írni egy színházi kritikát. Hát éppen most volt ugye a Koltai Tamás kritika pályázat, ami az utánpótlást segíti elő, és ott is néztem az egyes pályamunkákat, és mindegyik rendkívül intelligens volt, ezzel semmi probléma nem volt, és látszódott mindegyikre, hogy mennyire szereti a színházat. De az is látszódott, hogy legalább a felénél mennyire könnyű elcsúszni egy banánhéjon, amikor az ember kritikát ír. Amikor most nem akarok bele technikai részletekbe belemenni, de például mit tudom, hogyha valaki belecsúszik abba, hogy elkezdi mesélni a darab történetét, mert jól esik elmesélni a darab történetét, mert tetszik neki a darab története, mert nagyon jó volt a dráma. Író. De természetesen nekünk nem az a feladatunk, nekünk olyan, mintha egy nagyon tömör, idézőjelben mondom, egy nagyon tömör mondatot kéne leírni. És abban minden benne kell, hogy legyen. Tehát és ez számomra ez egy nagyon izgalmas és privilegizált dolog, hogy nyilvánvalóan egy fárasztó, tehát ez természetes, tehát amikor az ember éjjel, amikor már 254-szer elolvasta azt, amit saját maga csinált, és utána tényleg szerkesztőért kiállt, meg a legelemibb elírást is már átlépi a tekintete. Tehát, hogy ezek rendkívül fontos folyamatok. Tehát ezt valószínűleg hangsúlyoznunk kell, hogy ebben a fajta egyletben, ahogy ezt előbb neveztük, itt nem az megy, hogy kritizálunk. Ez lehet, hogy ezt én fogalmazom így, de én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy kritikus szerintem nem kritizál, hanem egy kritikus analizál, egy kritikus utána megy a dolgoknak, kutat. Egy kritikus, és nem utolsó sorban archivál. Archivál, hát milyen gyorsan felejtenék el az emberek egy-egy előadásnak a lényeges pontjait, hogyha mi nem írnánk meg. Tehát, hogyha már csak ennyit érünk el, én magam is, amikor a Magyar Óra című folyóiratba írtam egy-két cikket, és ahogy történeti áttekintésben kellett átnéznem a dolgokat, hihetetlenül fontos volt, hogy 1982-ben tök mindegy, mit írtak arról a darabról. Hihetetlenül fontos történeti dolog volt számomra. Tehát a kritika, amikor azt kérdezik tőlem, hogy van-e létjogosultsága a kritikának, akkor én ezt megmondom őszintén, abszolút elengedem a fülem mellett ezt a kérdést, mert én szerintem a kritikának egy bérelt helye van az irodalomtudományban és a színháztudományban. És erről
1: kérdés az, hogy rajtad kívül ki gondolja?
2: Hát nézd, szerintem persze így van ez, hogy rajtam kívül ki gondolja így, de nekem a színházi kritika az egy olyan műfaj, mint hogyha azt mondanák, hogy más írjon, vagy ne írjon verset. A színház kritika egy műfaj, ami egy nagyon fontos kommunikációs platformot nyit egy jelenkori pillanatnyi művészetről.
0: Hú, nagyon sok minden van most a fejemben. Első körben...
1: Látom az arcodat. Azért néztem.
0: Igen, valóban egy privilegizált helyzet, ezzel abszolút egyetértek, és nagyon tetszik ez a pozitív gitegylet kifejezés is. De közben mégiscsak azt gondolom, hogy nem az a célja a kritika írásnak, és egyáltalán a kritikusi létnek, hogy mi füstös szobákban beszélgessünk olyan dolgokról, amikről más nem tudhat. Hiszen már csak amiatt is, hogy publikáljuk az írásainkat, alapvetően az ember törekszik arra, hogy azért mégiscsak itt kifelé menjen ez a dolog belőle, aminek van egy saját magunkra nézve egy nagyon jó hozadéka is. De visszatérve az eredeti kérdésre, hogy azt gondolom, hogy igen, fontos az archiváló szerepe is a kritikaírásnak, fontos az értékelő szerepe is a kritikaírásnak, hiszen a kritikusok saját tapasztalataikra, tudásukra hagyatkozva mégiscsak nem csak elemzik, hanem értékelik is az előadásokat. Az viszont szintén egy nagyon jó kérdés, hogy ma, a 21. században milyen formában van ennek létjogosultsága. És azzal együtt, hogy én személy szerint nagyon szeretek írni, és nagyon fontosnak tartom az írott műfajokat. Már régóta motoszkál bennem az, hogy hogyan lehet más formában kritikát közölni, ami egy kicsit szakít az írott műfajjal. Hiszen azt látjuk, mint tendencia, hogy alapvetően az emberek egyre kevesebbet olvasnak sajnos, és pont emiatt a kritikának is egyre kevésbé, nem azt mondom, hogy kevésbé van létjogosultsága, hanem egy szűk körhöz ér el, és egyre szűkül az a kör, amihez elér, de elképzelhető, hogy más formákkal egy kicsit szélesebb réteghez el lehetne érni. Amit nagy nehézség, vagy nem is nehézségünkkel fogalmazunk úgy, hogy kihívás, hogy akik most jelenleg kritikaírással foglalkozunk, kritikaírással foglalkozunk. Tehát nem feltétlenül vagyunk képzettek arra, hogy más műfajokban ugyanezt tudjuk közvetíteni, de nagyon bízom benne, hogy valami úton, módon mégiscsak ezt sikerül elérni, hiszen természetesen azt gondolom, hogy nekünk is érdekünk, hogy fennmaradjon a kritika, mint műfaj, és ahogy Gábor is mondta, talán az archiválás miatt is, meg egyáltalán a szerepe miatt is fontos az, hogy megmaradjon a kritika, akár egy visszajelzés szempontjából, illetve így a társművészetekkel együttműködve.
1: Másfajta szenvedély köti a kritikust a színházhoz, mint az alkotót?
2: Igen, szerintem. Tehát én a fejemben teljesen elválasztom a színészetet az írástól. Szerintem az agy két külön, teljesen különböző féltekéhez kapcsolódik. Tehát amiután én, és ez már elég régen volt, tehát abba hagytam ezt az egész színpadon való létet. Én meg kell, hogy mondjam, nekem újra kellett tanulnom a megszólalást olyan helyzetben, mint például ez itt, vagy olyan helyzetben, ahol közönség előtt kell megszólalnom, de amikor színész közelített felém a színpadról lejöve, és akkor tudja, megszólítja a nézőt, meg mit tudom én, szerintem legszívesebben kirohantam volna. Tehát egyáltalán, ez azt mondatja velem, hogy szerintem két totál más szenvedélyről van szó, tehát teljesen más aktivitás, tehát igen, tehát én szerintem más.
0: Én erre nem tudok válaszolni, mert az a helyzet, hogy belőlem abszolút hiányzik a színházi alkotói szemlélet, mivel nem volt ilyen jellegű tapasztalatom, nem tudom.
1: És vágyat sem, soha?
0: Nagyon minimálisan, de megvolt, viszont akkor is az írás felől közelítve egy ideig szemezgettem a dramaturgi pályával, de aztán végül is úgy döntöttem, hogy máshol van a helyem, vagy más irányból jobb, ha a színház felé közelítek.
1: Ha már hely, akkor most kicsit tegyük helyre a kritikusi díjat, hiszen a beszélgetésünknek az egyik fő témája az ez, hogy mielőtt jobban rátérnénk, szerintetek miért lehet az, hogy tényleg évről évre, de legalábbis azóta, mióta én cégtag vagyok, és kicsit jobban követem a díjat, meg a gálát, mindig van egy olyan hang, egy olyan poszt, ami véleményezi, bírálja vagy a kiosztás módját, vagy a kategóriákat, vagy egyáltalán ennek az egésznek a létezését, mind különböző oldalakról, hogy szerintetek miért vált ki évről évre kisebb-nagyobb turbulenciával, de ekkora beszéd vágyat ez a díj.
0: Röviden szerintem azért, mert fontos. És legalábbis bízom benne, hogy ezért. És azért is, mert érzik talán az emberek, hogy ennek súlya van. És azt gondolom, hogy azért van súlya, mert ez egy olyan díj, amit abszolút szakmai szempontok szerint ítélünk oda bizonyos alkotóknak, és a jelölések is abszolút szakmai szempontok szerint történnek. Ami szerintem a kritikus díj történetét elnézve egy nagyon fontos szempont, hogy a kritikus díj folyamatosan változik és alkalmazkodik az adott kornak az igényeihez, illetve magának a színház művészetnek a változásaihoz. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor először kiosztották a kritikus díjat, ez az 1979-80-as évad volt, akkor mondjuk 8 kategóriával indult el ez a díj, és most már 14 kategóriában osztunk ki díjakat. Már a kategóriák számában is történt egy változás, de az sem mindegy, hogy egy adott kategóriát hogyan nevezünk. Például, amikor a független színházak díjazása első évben megtörtént, akkor még alternatív előadásként hivatkoztak rá, most már független színházi előadás. Tehát nyilván már az elnevezésben is vannak újdonságok, de ugyanígy változás, hogy mondjuk már egy kategóriában 3 nevet írhatunk a szavazólapra, nem csak egyet, és ugyanígy változás, hogy különböző kategóriák adódnak a díjhoz, de olyan egészen különleges, számomra legalábbis különleges díjak is vannak, mint például a Kurázsi díj, vagy a Jövő díj, amelyek nem feltétlenül csak színházi teljesítményt mutatnak, hanem azt is, hogy valamelyik alkotó vagy társulat hogyan vesz részt társadalmi felelősségvállalásban. És azt gondolom, hogy nyilván éri kritika a kritikát, lehet, hogy ez már csak azért is, hogy na hát, ha ők kritikusok, akkor ők is kapjanak egy kis kritikát, ezt fogadjuk, viseljük. Közben pedig egy nagyon fontos dolog az is, hogy itt legtöbben, sőt mindannyian gyakorlatilag úgy dolgozunk kritikusként, és úgy szavazunk, hogy van mindezek mellett általában egy főállásunk, vagy sok kisebb munka, amiben dolgozunk, tehát ez nem tud sajnos, akármennyire szeretnénk, és azt gondolom, hogy legtöbben nagyon-nagyon szeretnénk, hogy ez tudjon lenni főállás, nem tud ez főállás lenni. Nyilván ez bizonyos gátat szab a mobilitásnak is, miközben azt látom, hogy erőn felül teljesít mindenki azért, hogy minél több előadást meg tudjon nézni egy évadban, és minél több alkotót jelöljön. A számok nem hazudnak, úgyhogy csak néhány számot érdekességképpen azért szeretnénk mondani, hogy lássuk azt, hogy mennyire sokszínűek ezek a szavazólapok. Tehát ha belegondolunk abba, hogy idén 55 színház és társulat, 105 előadás, 55 színésznő, 53 színész, 17 új magyar dráma színpadi szöveg, illetve 23 pályakezdő szerepelt az egyéni szavazólapokon, amik egyébként már nyilvánosak, akkor azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére sikerült tényleg erőn felül teljesítve egy... azt nem mondom, hogy lefedni, mert nem fogjuk tudni lefedni, akármennyire próbálkozunk, de egy jó képet adni tulajdonképpen arról, hogy milyen kiemelkedő alkotók vannak jelenleg az országban és határon túl is, de nyilván mindig van még hova fejlődni nekünk is.
2: Igen, abszolút. Tehát én úgy gondolom, hogy és meg is találjuk ezeket a lehetőségeket, amit persze mindig újra lehet gondolni, tehát minden évben, minden évadban előre monitorozzuk a vidéki és határon túli színházaknak a műsorát. Mindig vannak kollégák, akik kiválasztják, hogy milyen előadásokat szeretnénk bekérni olyan helyszínekről, ahová a tagságnak a nagy része nem tud eljutni. Ezekről linkeket kapunk, és amelyeket utána meg tudunk tekinteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem bűn, ez nem egy hanyagság, hanem egyszerűen manapság annyi előadás van, hogy ez képtelenség elvárni nem főállásban dolgozó kritikusoktól, hogy egy héten mondjuk mit tudom én hányszor, háromszor, négyszer vidékre utazzanak, meg határon túlra utazzanak, mert ez egyszerűen képtelenség. Tehát ezt nem lehet így kivitelezni. A másik dolog, hogy az aktuális kritika az nem tehet mást, mint hogy jelenkori legyen. Ami jelenkori, az maga is bekapcsolódik egy kommunikációba, érheti kritika, érheti dicséret, és érheti jobbító szándék, hogy hogyan lehetne még jobbá tenni ezt az egész folyamatot. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül probléma, mivel egy jelenkori folyamatban élünk, változik a színház, változik az olvasóközönség, változhatnak a műfajok, ahogy Julcsi mondta, változhatnak a műfajok, amiben mi megjelenünk. Akár rádióban is lehet egyébként kritikát felolvasni, mint jegyzet, volt ilyen régen ilyen műfaj. Tehát, hogy ezeket fel lehet eleveníteni, vagy úgy, vagy szoktak például olyan kritikákat írni, ami interjú kritika, hogy két kritikus beszélget, és az írásos formában megjelenik. Tehát ezekre mindre lehet új megjelenési formákat, metódusokat találni. Én úgy gondolom, hogy szükséges is, és maga a kritika írás és a kritikáról való gondolkodás, és ez egy, azt támasztja alá, hogy ez egy élő műfaj.
1: Lehet, hogy akkor most egy új irányt szabtál lesz az Amtár újnak, most elindítottad az agyamat, de akkor, ha már jelenkor, akkor most a jelenkorban maradva egy kis jelenkori zenével tartunk egy kis szünetet, hogy mindenki végig gondolja, hogy az előső részben mit tart kritizálandónak, és aztán innen folytatjuk tovább.

0: Folytatódik a Szezám tárúj Lénárd Gáborral és Prikazovics Julcsival, és hát tulajdonképpen már rá kanyarodtunk a fő témánkra, a kritikus díjra, de mielőtt még tovább járnánk körül, már szóba hoztuk, megemlítettük, de most kicsit foglaljuk össze, hogy áruljátok el, hogy hogyan zajlik amúgy a szavazás menete.
1: Hát úgy néz ki, hogy van 14 kategóriánk, plusz vannak az állandó kategóriák, ezek az évadon átívelő külön díj, a jövő díj és az életmű díj. És erre a 14 kategóriára minden szavazó kritikusnak 3 várományost kell leadnia, és tulajdonképpen és van még egy nagyon fontos szabály, hogy 50 plusz, illetve 90 plusz előadást kell megnéznie a szezon új terméséből annak a kritikusnak, aki szavazni szeretne. Aki 50 plusz előadást néz meg, annak a szavazata fele annyit számít pontszámban, mint annak, aki 90 plusz előadást néz meg. Tehát ebből alakul ki az az elég komplex számadat, amit Julcsi az előbb felolvasott.
0: Bölcsészként. És miért jó ez a 3-as osztás, ha úgyis a végén csak egy kap díjat?
2: Szerintem azért nagyon fontos, mert így sokkal részletesebb képet tudunk adni arról, hogy milyen elismerésre méltó alkotókat, produkciókat láttunk az évadban, illetve fontos ezeknek az alkotásoknak, vagy alkotói teljesítményeknek valamilyen módon a súlyozása is, és ez a legnehezebb része egyébként szerintem a szavazásnak. Ez ilyen kis műhelytitok, hogy én általában, hát idén másodszor szavaztam, de úgy bonyolítom le ezt a szavazás folyamatát, hogy először azt döntöm el, hogy ki az a 3 alkotó, vagy melyik az a 3 alkotás, amire szeretnék szavazni, és utána alakul ki bennem a sorrend. Ugyanis amelyik várományost az ember az első helyre teszi, az 3 pontot, a második 2 pontot, a harmadik helyen pedig 1 pontot kap. Tehát az sem mindegy, hogy ki hányadik helyen szerepel. Tehát a 3-as az azért is fontos, hogy minél több alkotót meg tudjunk említeni, és pont ezzel kapcsolatban szintén érkezett egy abszolút jobbító szándékú kritika, hogy milyen jó lenne, hogyha nem 3, hanem akár 5 várományos szerepelne a rövid listákon, hiszen így még több alkotó láthatná akár a saját nevét, vagy egyáltalán a kedves nézők egy még szélesebb képet kaphatnának.
0: Csak akkor a Papp László sportarénát kellene megbírálni.
1: Igen.
2: Bocsánat. Nagyjából igen. Viszont pont ezt a célt szolgálja a megjegyzés része a szavazólapoknak, tehát azt is érdemes böngészni, mert hogy azon a 3 várományoson kívül, akit az ember végül jelöl a díjra, a megjegyzésben még nagyon sok más alkotót is meg lehet említeni, és sokan tesszük is ezt nagyon szívesen, pont azért, mert érzékeljük azt, hogy mennyire fontos visszajelzés, hogy valakinek ott szerepel a szavazólapján egy alkotó vagy egy alkotás.
1: Szerintem azért is fontos, hogy több várományost kelljen megjelölni, mert főszerep és főszerep is különbözik. Rendezés is rendezéstől is különbözik. Tehát nem mindig kap egy főszerep egy olyan súlypontot egy másik rendezésben, mint ami mondjuk egy azt megelőző előadásban. Tehát én szerintem ezeket a különbségeket kell jelezni egy szavazólapon. Tehát, hogy különböző súlyponttal esik latba valamilyen alkotás vagy színpadi jelenlét.
0: De szerintetek így közelítve az 50. évadhoz, mert ugye most 47. alkalommal adták át, mennyire szól ez inkább rólunk és a szakmai buborékunkról ez a díj, és mennyire érdekli? Mert valahol azt gondolom, hogy azért a kritikus díj nem csak a szakmát kellene, hogy elérje, hanem így kvázi a nézőközönséget is, hogy érzékeljék, hogy mik azok, amik tényleg nézésre érdemesek, vagy hát pontosabban minden előadás nézésre érdemes, de hogy kap egy plusz színezetet az az előadás, amit a kritikusok is kiemelnek. Tehát mennyire tud ez az egész még mindig hatni a közönségre? Vagy azt is kérdezhetném, hogy egyáltalán a nézők vajon mennyire érdeklődnek így a kritika iránt? És most itt nem csak az olvasásra gondolok, hanem hogy mennyire vette át inkább a közösségi média a teret, hogy ha valaki ott hangos, és nem tudom, jó kis közéleti videókat oszt meg, akkor annak az előadását biztos megnézik.
1: Ilyen világban élünk, tehát nagyon sokféle marketing lehetőség van. Én úgy gondolom, hogy aki kritikát olvas, az elmélyültebben szeretne egy előadásról hallani. Tehát a kritika nem marketing, a kritika nem PR szöveg. Aki veszi a fáradtságot, én szerintem az egyrészt valamiféle szokást alakít ki, feltételezem ezzel, hogy elolvas egy kritikát, mert szerintem akkor a következőre is kíváncsi lesz. A másik dolog, hogy amit említettél, hogy pár évvel ezelőtt még én úgy emlékszem, hogy voltak nézők, jegyvételes nézők a díjátadó gálán. Ezt most már nem tudjuk megengedni magunknak, már nem tudunk kifizetni egy olyan termet, ahová nézőket tudnánk behívni pluszban, mert annyi akkora termet kéne, terembéletet kéne fizetnünk, hogy ezt már nem tudjuk kifizetni.
0: Ezt a részt külön dedikáljuk az NKA frissen felállított ideiglenes bizottságának.
1: Igen.
0: Bocsánat.
1: És tehát ez emiatt zárt körű a rendezvény, mert az a 180 fő, aki most az 5-ös 10-be befért, az csak a szakma tudott lenni. A várományosok, a kritikusok és egy-két vendég. És ezzel kiismerítettük a keretet. De én úgy gondolom, hogy amennyire gyorsan megtelt az a 180 fős terem, és utána már azzal kellett foglalkozni, hogy úristen, remélem valaki lemondja, mert most már túlléptük a számot, mert nem tudjuk, hogy hova tudjuk a pótszéket. Én úgy gondolom, hogy ebbnek a duplájából simán ki lehetne indulni, hogyha fizetőképes nézőkre is számítanánk. Egyrészt, másrészt. Most nagyon sok minden változik. És éppen a Papageno készített Turbuj Lillával, a cég egyik társelnökével és velem egy interjút, és én abban elmondtam, hogy nekem az az álmom, hogy a köztelevízió a színházi kritikusok céhének a díjátadó gáláját élő egyenes adásban fogja közvetíteni egyszer, és mégpedig nem felvételről, tudjátok, hétköznap éjjel 2-kor, hanem főműsoridőben, hétvégén, ami a legdrágább időpont, és addigra, ameddigre jön a cégnek ez a díjátadó gálája, már annyira megágyazott az egész szezonban ennek a színházi díj jelenlétének, azzal, hogy folyamatosan színházi közvetítéseket láthatnak a köztelevízió nézői. És ezzel kvázi bevezeti azt az évadot, és utána lesz egy ilyen abszolút várt felhangja, egy várt érzés, megelőzi majd a díjátadónak a gála estjét. Tehát én úgy gondolom, hogy nekem ez az álomkép.
0: Szeretsz nagyot álmodni.
1: Én szeretek nagyot álmodni, igen. Igen, most mondani akartam valami mást, de nem mondom.
0: A cinikus műsorvezetőben beléd folytatta a szót. Csak mint az M5 kulturális csatornánál egykor dolgozó riporter, azt azért szeretném megegyezni, hogy ott azért voltak színházi közvetítések, és mind a mai napig vannak. Az egy más kérdés, hogy mik. És mik mehettek át a képernyőn, de a műfaj attól még ott volt. Tehát, hogy ez egy teljesen valid álomkép, amit mondasz. Azt, hogy itt főműsor időben fogják vetíteni a kritikus díj gálát, ezt még nem látom magam előtt, de csak azért, tehát lehet, hogy nem aludtam eleget, úgyhogy nem.
2: Én Z-generációsként egy Facebook Live-val is kiegyeznék
1: egyébként. A Facebook Live az eszméletlenül fontos, tehát az abszolút egy különböző platformokon kell, igen, különböző platformokon kell közvetíteni, de hát innentől kezdve már ugye felverül az, hogy mekkora stáb kell ahhoz, hogy ezt közvetíthetővé váljon különböző platformokon. Tehát, ja, ezek valóban későbbi kérdések, de nagyon fontosak.
0: Tehát, hogy az eredeti az az volt, hogy a nézőket el tudja, a sima mezei nézőket el tudja érni ez a díjátadó, meg egyáltalán a kritika.
2: Szerintem fontos szerepe a kritikának az is, hogy a nézőknek segítsen egy picit tájékozódni a színházi világban, akár olyan szinten, hogy mi az, ami különösen érdemes nézésre. Hogyha csak a saját tapasztalatomból indulok ki, amikor még nem írtam kritikát, csak olvastam, akkor nekem az is nagyon fontos volt, hogy egy adott előadásról, amin gondolkodtam, hogy esetleg megnézem, született-e kritika, vagyis kicsit úgy fogalmazva, hogy a kritikusok érdemesnek tartották-e arra, hogy írjanak róla cikket. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos pontja a kritikaírásnak, és ugyan azzal egyetértek, hogy a kritika nem marketing és nem PR, de közben mégiscsak azt gondolom, hogy jól hangozhat egy előadás címe mellett, hogy ez egy kritikus díjat nyert előadás.
1: Ez nagyon fontos, hogy mondod, mert abszolút igen, nem így értettem. Tehát nyilvánvalóan, hogy a szakmai kritika az reklámozza az előadást, csak másképp, más típusú szövegekkel. Tehát a marketing szöveg és a PR szöveg az egy más célú, más indítatású szöveg. De ezt köszönöm szépen, hogy ezt mondtad.
0: És mennyire tud szerintetek ez a díjazás objektív lenni? Hát... Gondolok itt arra, hogy azért elég sokszor beleessünk abba a hibába, szerintem nem direkt. Egyáltalán nem direkt, csak hogyha egy előadás nagyon-nagyon tetszik, akkor hajlamosak vagyunk több kategóriába valahogy elszórni azt az előadást, mert hát az valami csodálatos. De közben én azt gondolom, hogy arra is figyelnünk kell, ami már számtalanszor elhangzott, hogy a szakma egészét, amennyire tudjuk és elér a kezünk, azt vedjük le, tehát hogy lehet, hogy érdemes minden kategóriában más társulatoktól, színházaktól, csapatoktól előadást választani, de azt is elfogadom, hogy vannak olyan top előadások, ami tarol. Tehát hogy tud ez objektív lenni, mert a kritikusnak valamennyire annak kell lennie, hát azért más típusú néző, vagy nem?
2: Abszolút, és azon vagyunk, hogy minél objektívebben döntsünk. Ez egy tök fontos kérdés szerintem, amit említettél. Főleg azt látom, hogy a legjobb előadás és legjobb rendezés kategóriák azok, amik könnyen összecsúsznak, és ezt nehéz is sokszor persze elválasztani, miközben az is ott van, hogy ha én egy adott előadást, mindegy, hogy az szórakoztató kategóriában, független kategóriában, közszínházi kategóriában van, a legjobbak közé sorolok, akkor az azzal jár, hogy az azért a legjobb előadás, mert hogy ahogy így egyben van, minden egyes eleme külön-külön és egyben, az úgy a legjobb. Tehát valahol ez egy logikus dolog, hogy akkor más kategóriákban is elő-elő bukkan az az előadás. Mégis azt látom, hogy valóban a rendezéssel csúszik egyben a legtöbbször, ami természetesen arról is árulkodik, hogy mi az, ami jelenleg a színházban így kívülről sokak számára a legmeghatározóbb eleme egy előadásnak. Nem azt mondom, hogy az a legmeghatározóbb eleme, csak az tűnik sokszor a legmeghatározóbb elemének. De nyilván rengeteg tapasztalat szükséges ahhoz, hogy az ember ezeket jól szét tudja választani, és igen, benne van, hogy adott esetben az ember nem biztos, hogy mindenki szerint jól dönt, hát nem is tudunk, és azt gondolom, hogy olyan soha nem lesz, hogy egy olyan szavazólapot állít össze valaki, vagy olyan lesz a shortlist, ami mindenkinek megfelel, és mindenki számára tökéletes, de természetesen törekszünk szétszálazni az előadásokat, hogy azt is lássuk, hogy mondjuk van olyan alkotó, aki nagyon nagy utat tett meg az elmúlt időszakban, és pont ezért egy kicsit néha már ilyen jó értelemben vett pedagógiai vonulata, vagy oldala is lehet a szavazásnak, amit én szintén nagyon fontosnak tartok, közben pedig írtó nehéz megtartani azt az objektivitást, hogy oké, rendben, lehet, hogy én látom ezt a nagy utat, de ha az évad egészét nézem, akkor a teljesítmények szempontjából bizony voltak, akik magasabbra tették a lécet. Tehát ez egy borzasztóan összetett folyamat, és nincs igazság.
1: Hát igen, ezt elég nehéz így lebontani, mert hát lehet, hogy ezzel újat mondok, de hát a kritikus is ember, tehát nehéz lenne azt elvárni, hogy ne szubjektívan, ne legyen bennünk szubjektivitás. Persze, hogy van, de ugyanakkor pedig olyan mértékű, mennyiségű előadást nézünk meg évről évre, hogy ez a fajta szétszálazás, amit Julcsi mond, tehát pont ezáltal valósul meg. Mert nagyon sok mindent észreveszünk, nagyon sok mindenre felfigyelünk, nagyon sok minden folyamatra felfigyelünk, ami már cizellálja azt a gondolkodást, ami egy-egy előadásról lecsapódik bennünk az évad végén. Tehát amikor egy... Ez egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, a legjobb rendező és a legjobb előadás, mondjuk közszínházi vagy független előadás dolog. Tehát ez számomra mindig nagyon izgalmas, megmondom őszintén így eldönteni, hogy mi az a koncepció, ami egy teljesen újszerű rendezői elképzelés, és azt tudom rá mondani, hogy ez a legjobb rendezés. Ami az a koncepció, amire egyáltalán álmomban nem gondoltam volna azzal az előadással kapcsolatban. De ugyanakkor pedig azt is szerintem érdemes elfogadni, hogy ember még nem alkotott olyan kategóriát, ami teljesen megállta volna a helyét. Tehát...
0: Na majd a jó Isten.
1: Igen, igen, igen. Majd beszélgetünk vele. Tehát, hogy nyilvánvalóan, hogy mint ahogy az előbb is szó volt róla, változnak a kategóriák, változnak a kategória elnevezések. Tehát erre nekünk is oda kell figyelni.
2: Meg még valami ezzel kapcsolatban, ami azt támasztja alá, hogy mi is emberek vagyunk, hogy nagyon sokunknak van színházi világon belül is egy-egy mániája. Egy olyan terület, amiért különösen rajongunk, ez lehet akár a tánc, lehet a gyermekes ifjúsági előadások, vagy lehetnek a gyermekes ifjúsági előadások, illetve mondjuk a szórakoztató kategóriában sem mindenki ugyanannyira van otthon. Szerintem ezért fontos az, hogy minél többen szavazzunk a cégből, hogy ezek a sok-sok mániák szépen meg tudjanak jelenni a szavazólapokon, és mondjuk ez az oka annak is, hogy a gyermek és ifjúsági előadások esetében egy külön bizottság dönt arról, hogy kik kapják az adott évben ezt a díjat, illetve kik legyenek a shortlisten. És szerintem ez összességében egy nagyon szép dolog, a szubjektivitásnak egy szép oldala, hogy mindannyian megpróbálunk lefedni minél több mindent, de van lehetőség arra, hogy egy picit az ember fókusza valamire tudjon szűkülni. Jó értelemben.
0: Akkor most szűkítsük a fókuszunkat így az adás végén arra, hogy szerintetek, szerintem most jelenleg 26-ban, a 26-27-es évadban nem lehet megkerülni a 26-os áprilisi választásokat. Tehát az, hogy most ezek következő 4 évben biztos, hogy teljesen más jellegű közéleti, kulturális klímában veszünk részt. Azt nem tudom, hogy jobban vagy rosszabban, de hogy biztos, hogy másban. Ebben a másban mit gondoltok, más hogy fog pozícionálni, más hogy fogják pozícionálni a kritikus díjat, meg akár a kritikusi szakmát?
1: Szerintem ez nagyban rajtunk múlik. És én szerintem ez egyáltalán nem egy eldöntött dolog. Attól tartok, illetve úgy is fogalmazhatnék, hogy azt remélem, hogy lesz és lehet alkalmunk felhívni a döntéshozónak a figyelmét arra, hogy mitől fontos a mi jelenlétünk. Hogy például egy ilyen gála, milyen centrális esemény a magyar színház, a magyar nyelvű színjátszásnak az életében. Tehát, hogy ez nem megkerülhető. Tehát a cégnél egy olyasfajta diskurzus alakul ki, egyrészt a kritikusok részéről, másrészt pedig egy ilyen gálán, amikor a szakma részt vesz ezeken a díjátadókon, amelyre nem az, hogy érdemes, hanem oda kell figyelni, már csak azért is, mert hogy a mostani díjátadó gála is tele volt rendkívül megható, megrendítő pillanatokkal, és itt nem arról van szó, hogy mi reklámozzuk magunkat, megtenném egyébként szívesen, hogyha kéne, de hogy hívják, de itt őszintén szólva az, ami a színpadon történt, meg nem fordult senkinek a fejében, aki átvette a díjat, hogy ez nem lenne fontos. Mindenkinek az arcán azt lehetett látni, hogy mélyen meg van hatva, és hogy irtózatosan fontosnak tartja azt az elismerést, amit kap, akár várományosként, akár díjazottként.
2: Én erre a gondolatra csatlakoznék rá, és szerintem ez a fajta szakmai alázat, ami azt gondolom, hogy megvan bennünk kritikusokban, hogy tulajdonképpen persze az ember nagyon szeret írni, és fontosnak tartja az írást, fontosnak tartja a publikálást, de alapvetően mi akár egy díjátadó alkalmával, akár a kritikák során tulajdonképpen a színházi világnak a sokszínűségét ünnepeljük. És azt gondolom, hogy igen, ez egy fontos ügy, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez az ügy így a köz számára is minél fontosabbá tudna válni, és nagyobb figyelmet tudna kapni, mert hogy itt alapvetően nem rólunk van szó, hanem arról, amihez viszont sokkal több hozzáférése van alapvetően az embereknek társadalmi szinten a színházhoz. Ilyen-olyan módon, ilyen-olyan városban, teljesen mindegy, de tulajdonképpen a közös cél az abszolút a színház és az arra irányuló figyelemnek a növelése.
0: Akkor ezt az adást külön dedikáljuk a kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős minisztérium tagjainak. Remélem ők különös füllel hallgatják, főleg az utolsó mondatodat, Julcsi. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem beszélgettetek erről. Ez volt a Szezám Tárúj szeptemberi adása. Köszönöm még egyszer elnézést most névvel együtt kollégáimnak, Prikazovics Julcsinak és Lénárd Gábornak. Nektek pedig természetesen a figyelmet köszönöm. Két hét múlva a Kétlámpás blog F. Tóth Gergely íróval és Papp Máté rendezővel fog beszélgetni. Mindketten fiatalok, mindketten nagyon vagányak és nagyon jó dolgokat csinálnak, úgyhogy érdemes abba is belehallgatni, hiszen a Kétlámpásnak csak csodálatos barátai vannak. Én pedig remélhetőleg egy meglepetés vendéggel érkezem októberben, de ez majd úgy is kiderül, úgyhogy szép vasárnapot kívánok nektek. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszönjük a meghívást!

Sziasztok! Kedves rádióhallgatók, ez itt már a Szongóra. Két hetente 5 és 6 között kölyök vagyok élőben a stúdióból, Szongoró Fatimár Tanzániában. Majd megpróbálok belőle kihúzni valami információt, mi újság van vele, addig pedig zenélni fogunk egészen 6-ig itt Attilosan.

Tilos, tilos, benne pedig a műsor végéhez közeledünk. Patiről végül nem lett semmi hír. Úgyhogy zenéltünk az elmúlt egy órában, itt a szongórában találkozunk, majd két hét múlva még lejátszunk egy vagy két felvételt. Ez volt mára. Következik utánam az eredeti helyzet. Sziasztok!

Ein Indianer.

0: farkas és a hét gidó. Volt egyszer egy öreg kecskeanyó, volt ennek hét gidója. Az öreg kecskeanyó úgy szerette őket, mint az édesanyja szereti a gyermekeit. Egy napon az erdőbe készülődött, hogy ennivalót hozzon. Magához szólította a gidókat, mind a hetet, s ezt mondotta nekik.
1: Édes gyermekeim, én elmegyek az erdőbe. Vigyázzatok magatokra, ha a farkas idejön. Ha beeresztitek a házba, mindegy szálig felfal benneteket szőröstől, bőröstől. A semmire kellő gyakran tetteti magát, de reket hangjáról, s fekete lábáról könnyen ráismerhettek.
0: Mondták a gidók.
2: Édesanyánk, vigyázzunk mi magunkra, ne legyen miattunk gondja.
0: Kecskeanyó vidáman mekerészett, s nyugodtan indult el az erdőbe. Nem sok idő telt el, hát valaki kopogtat az ajtón, s megijált.
3: Nyissátok ki, édes gyermekeim, anyátok állt künn, s mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Csak hogy a gidók a reket hangról mindjárt tudták, hogy a farkas áll künn.
2: Nem nyitjuk ki, nem vagy te a mi anyánk, a mi édesanyánknak kedves, vékony a hangja, a tiéd pedig reket, a farkas vagy te.
0: Erre a farkas elment a boltoshoz, nagy darab krétát vásárolt. Megette a krétát, s attól megvékonyodott a hangja. Akkor aztán visszajött, megkopogtatta az ajtót, s bekiáltott.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hozaérkezett. Mindennyi jótoknak hozott valamit.
0: Azám, csak hogy a farkas fekete lábát az ablak párkányára tette. Meglátták a gidók, s így szólottak.
2: Nem nyitjuk ki, mert a mi édesanyánknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: Erre a farkas elszaladt a pékhez, s így szólt.
3: Megütöttem a lábamat, kegy rá tésztát.
0: Mikor a pék tésztával bekente a farkas lábát, futott a farkas a molnárhoz, s mondá.
3: Hincs be a fehér liszttel a lábam fejét.
0: Gondolta magában a molnár. Valakit meg akar csalni a farkas. És nem akarozott neki, hogy lisztel behintse, de a farkas így mordult rá.
3: Ha meg nem teszed, felfallak.
0: Megijedt a molnár, s behintette lisztel a farkas lábát. Így ám, ilyenek az emberek. A semmire kellő harmadszor is odament a házhoz, s bekopogtatott az ajtón.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindnyájatoknak hozott valamit az erdőből?
0: A gidók kiszólottak.
2: Mutassd a lábadat! Hadd lássuk, vajon igazán édesanyánk vagy-e?
0: A farkas felrakta lábát az ablak párkányára, s mikor a gidók látták, hogy fehér a lába, szentül azt hitték, hogy minden szava igaz, beeresztették. Aki pedig belépett, senki más nem volt, mint a farkas.

0: Megijedtek, s el akartak bújni. Egyik bebújt az asztal alá, a másik az ágyba, a harmadik a kemencébe. A negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik a falióra szekrénykéjébe. Csak hogy a farkas mindegyiket megtalálta. Nem csinált sok teketóriát, hanem egyre másra bekapta őket, s nagy mohón lenyelte. Csak a legkisebbet nem találta meg az óra szekrénykéjében. Mikor aztán a bendőjét így megtöltötte, kidőlingőzött a házból, s a pázsiton egy fa alatt lefeküdt, s kezdett horkolni. Nem sokára hazaérkezett az erdőből az öreg kecskeanyó. Jaj, mit kellett szegény fejének látnia. Az ajtó sarkig nyitva, asztal, székek, lócák, szanaszét egy rakáson, a mosdótát dirib darab cserepekben, paplan vánkos az ágyból kidobálva. Kereste a gyerekeket, de sehol nem találta. Szólongatta a nevükön, nem felelt senki. Végre, mikor a legkisebbiknek a nevét kiabálta, valaki vékony hangon megszólalt.
1: Édesanyám, ide bújtam az óraszekrénybe.
0: Kecskeanyó mindjárt kikotorázta onnan. A kis Gidó elmesélte, hogy itt járt a farkas, s a többi hat Gidót felfalta. Elgondolhatjátok, hogy a kecskeanyó mennyire síratta gyermekeit. Végre nagy bújában kiment a házból, a kis Gidó utána szaladt. Mikor a mezőre ért, hát meglátja a fatövében a farkast, de az úgy horkolt, hogy a fa ágai reszkedtek bele. Kecskeanyó jobbról is, balról is megnézegette a farkast, s észrevette, hogy puffadt hasában valami megmozdul, mintha rugdalóznék.
2: Jaj, Istenem! Hát, ha szegény gyermekeim még élnek. Hát, ha csak úgy bekapdosta őket.
0: Hazaszalasztotta a kis Gidót, hogy hozzon ollót, cérnát és tűt. Aztán az alvó szörnyetegnek felhasította a bendőjét. Alig, hogy beléhasított, már az egyik Gidó kidugta a hasadékon a fejét, s mikor tovább hasított, mind a hat Gidó éppen ugrott ki a farkas hasából. Nem volt semmi bajuk, mert a falánk farkas szőröstől-bőröstől lenyelte őket. Micsoda öröm volt! Hogy ölelték az édesanyjukat? Hogy ugrabugráltak, mint a lakodalmát ülő szabólegény? Kecske anyó pedig így szólott.
1: Menjetek, szedjetek össze kavicsot, azzal töltjük meg a farkas hasát, amíg alszik.
0: A Gidók szétfutottak, s kavicsot hordottak össze, s amennyi csak belefért a farkas hasába, derekasan belegyömeszölt. Kecske anyó septiben újra bevarta a farkas hasát, a farkas pedig meg sem moccant, csak aludt tovább. Mikor aztán jól lakott az alvással, feltápászkodott. A sok kavics a hasában nagyon megszomjaztatta. Elindult, hogy kutat keressen, s jót igyék. De ahogy megy mendegél, a hasában a sok kavics egymáshoz koppant csörrel. Felkiált a farkas.
3: Mi csörömpöl, mi szörömpöl, itt a hasamban, itt is, ott is. Azt gondoltam, a Gidóskán pedig nem más, csupa kavics.
0: És amint a kúthoz ért, s lehajolt, hogy vizet hörpincsen, a sok kavics lehúzta, s nyomorultul belefulladt a vízbe. Mikor a hét Gidó ezt meglátta, odaszaladtak, s újjongtak. Anyjukkal együtt táncoltak örömükben a kút körül.

0: bolha meg a tanár. Volt egyszer egy léghajós, aki nagyon megjárta. Kipukkadt a léggömbje, ő pedig lezuhant, és összetörte minden csontját. Inasát, a léghajó Inast, 2 perccel előbb küldte le ejtőernyővel. Ez volt a fiú szerencséje, mert hajszála se görbült meg. Gazdája mellett sok tapasztalatot szerzett, fölcsaphatott volna maga is léghajósnak. Csak éppen léggömbje nem volt, se pénze se, hogy szert tegyen rá. Hogy eltengődjék valahogy, bűvészmesterségre adta a fejét, megtanult a hasából beszélni, s attól fogva hasbeszélőnek nevezték. Ifjú volt, és daliás, s amikor kiserkedt a bajsza, és szép ruhákat vett magának, akár grófnak is nézhették volna. Tetszett a hölgyeknek. Egy hajadont úgy megbolondított daliás külsejével és bűvészetével, hogy az mellé szegődött, és elment vele idegen országokba. A bűvész ott tanárnak mondta magát. Szerényebb már nem is lehetett volna. Folyton azon törte a fejét, hogyan szerezhetne rég gömböt magának, meg ifjú feleségének. Akkor aztán járhatnák a világot. Csak hogy nem volt módja hozzá.
1: Majd lesz.
2: De mikor?
1: Ne búsulj, még fiatalok vagyunk. Én még sokra vihetem a tanári pályán, addig pedig morzsákon is megélünk.
0: Az asszony hűségesen segített neki. Ott ült az ajtó előtt, és árulta a jegyeket az előadásra. Márpedig ez didergető mulatság télvíz idején. Egyik bűvészmutatványban is segített a férjének. A tanár egy jókora asztalfiókba zárta feleségét, s amikor a következő pillanatban újra kihúzta a fiókot, üres volt. Az asszony egy másik rejtett fiókba bújt át hirtelen. A közönség ámult, szemfényvesztő mutatvány volt. Egy este aztán, ahogy a fiókot kihúzta, ő sem látta a feleségét, nem csak a közönség elől tűnt el, nem volt sem az első fiókban, sem a mögötte levőben, de még a házban sem. Ez már az asszony bűvészete volt. Megelégelte a fiókokban bujkálást, s nem tért soha többé vissza. A szegény bűvész attól fogva csak szomorkodott, elfelejtett nevetni, s nevettetni se tudott többet. Így lassan elmaradozott a közönsége, a bűvészmesterség alig hozott valamit a konyhára. A tanár lerongyolódott. Végül már nem maradt semmije, csak a jókora bolhája, amit még a felesége hagyott rá, ezért igen nagy becsben tartotta. Szelidítgette, oktatgatta, megtanította kecses táncot lejteni, puskával tisztelegni, ágyút elsütni, persze csak a féle játékágyút. Büszke volt nagyon a bolhára, bolha is büszke volt a maga tudományára. Lehetett is, tanult bolha lett. Méghozzá emberi vér csörgetezett az ereiben, bejárta a nagyvárosokat, hercegek, hercegnők kegyes tetszését nyerte meg. Újságok írtak róla, falragaszok hirdették sokféle tudományát. A bolha tudta magáról, hogy nagy hírű személyiség, aki kenyeret ad egy tanárnak, de akár egy egész családot is el tudna tartani. Büszke volt és híres volt. Mégis, ha utazgattak a tanárral, 3. osztályra váltottak jegyet, mert azt tartották, hogy éppen olyan gyorsan jár, mint a többi. Hallgatag megegyezés volt köztük, hogy halálig együtt maradnak, de soha meg nem házasodnak, a bolha aglegény marad, a tanár meg özvegy. Ami majdnem mindegy.
1: Ahol az embert egyszer szerencse érte, oda ne térjen vissza többé.
0: Ezt tartotta a tanár, jó emberismerő volt, s ez is nagy tudomány. Teltek az évek, lassan már minden országot bejártak, egyedül a vadak földjén nem voltak még. A tanár tudta a vadakról, hogy keresztény húst esznek, de hát ő sem volt igazi keresztény, a bolha meg úgyse, s ő nem is lett volna valami kövér falat. Így hát bátran nekivágtak az útnak, remélve, hogy nagy sikereket aratnak a vadak országában. Utazgattak, gőzösön utaztak vitorláshajón, a bolha mindenütt szerepelt, s ezért ingyen utazhattak. Végre megérkeztek a vadak országába. Egy ifjú kis hercegnő uralkodott itt, alig 18 esztendős, de már egy ország gondja nyomta a vállát. Igaz, maga akarta, mert elvette a hatalmat királyi apjától meg anyjától. Ilyen erőszakos kis teremtés volt. Páratlanul szép, és páratlanul neveletlen. Amikor meglátta a bolhát puskával tisztelegni meg ágyút sütögetni, úgy belehabarodott, hogy azt mondta.
3: Vagy ő, vagy senki!
0: Valósággal tombolt a szerelemtől, pedig azelőtt is elég tombolos természetű volt.
4: Kedves, okos, megnyerő ifjú ez, bár emberré lehetne.
3: Az csak bíz rám, öreg.
0: Mondta a lánya, bizony csúnya dolog, hogy vérbeli hercegnő létére így beszélt az apjával, de mondom, páratlanul neveletlen volt. Azzal a keze fejére ültette a nagy hírű bolhát.
3: Ember vagy, tudd meg, és velem együtt uralkodol. Csak hogy azt kell ám tenned, amit én akarok, különben agyonütlek, a tanárodat pedig megeszem vacsorára.
0: A tanárt egy nagy teremben szállásolták el. Különös terem volt az. Cukornát borrakták a falait, a tanár hát torkoskodhatott volna kedvére, de ő nem szerette az édességet. Nem közönséges ágya volt, hanem függő ágya. Abban ringatózott egész nap, és azt képzelte, hogy léghajón utazik, amilyet mindig is kívánt magának. A bolha ott maradt a herceg kisasszony mellett, hol a kis kezén ült, hol a fehér nyakán. A herceg kisasszony kitépett egy szál haját, annak egyik végét a bolha lábára köttette a tanárral, a másik végét maga erősítette oda nagy korall függőjére. Szép napok voltak azok. A bolha is boldog lehetett. Legalábbis a herceg kisasszony azt gondolta. Csak a tanárnak volt keserves. Csavargó természete már vitte volna tovább, egyik városból a másikba. Szerette volna újra meg újra olvasni az újságokban, hogy neki mennyi türelemre és észre volt szüksége ahhoz, hogy a bolhát emberi tudományra tanítsa. Itt egész nap csak függőágyban himbálta magát, hevert, lustálkodott, és nagyszerű evédeket evett. Friss papagájtojást, zsiráfsonkát, meg elefántszemet, mert az emberevők nem mindig esznek ám embert, csak ünnepnapon csemegének. A szegény tanárt majd elemésztette a szörnyű unalom. Régóta hagyta volna már a vadak országát, de a bolha nélkül nem mehetett, hiszen hogyan bűvészkedhetett, hogyan élt volna meg nélküle. Vissza kellett szerezni a bolhát, az pedig nem könnyű. Sokáig törte a fejét, amíg kisütötte, mit évő legyen. Akkor felkiáltott.
1: Megvan! Felséges uram, nem ülhetek tovább tétlen. Hadd tanítsam meg tisztelegni minden alattvalótokat. Ez az, amit a világ legnagyobb országaiban műveltségnek neveznek.
4: És engem? Engem mire tudnál megtanítani?
1: Legnagyobb tudományomra. Elsütni egy ágyút, de úgy, hogy megrendüljön a föld, és a legízesebb madarak sült pecsenye alakjában potyognak eléd. Akkor át dörrenjen az ágyús, olyan magasra csapjon a lángja.
4: No, ide azzal az ágyúval.
0: Hanem a vadak országában nem volt egyetlen ágyú sem, csak a bolha ágyúja, az pedig kicsi volt a mutatványhoz.
1: Öntök én nagyobbat, csak adast hozzá, ami kell. Finom sejmet, tűt meg fonalat, kötelet meg zsinort, aztán gyomor cseppeket a léggömb számára, hogy könnyebben felemelkedhessék. Akkor dörren csak igazit az ágyú.
0: Megkapott mindent hiány nélkül. Összesereg lett az egész ország népe. Mindenki látni akarta a nagy ágyút. De a tanár nem engedett egészen közel senkit, amíg a léggömb útra készen nem állott. A bolha ott ült a herceg kisasszony keze fején, onnan bámészkodott. A tanár most már egészen megtöltötte a léggömböt, alig tudta féken tartani, olyan mehetnéke volt.
1: Igen, tüzes. Magasabbra kell vinnem, hogy lehűljön.
0: Azzal beült a léggömb alatt függő kosárba.
1: Nem boldogulok egyedül! Léghajós inas kellene ide, hogy segítsen nekem! De erre... csak egy valaki alkalmas! A bolha!
3: Nem szívesen engedem.
0: Aggódott a herceg kisasszony, de azért oda nyújtotta a bolhát a tanárnak, aki a keze fejére ültette.
1: Oldjátok el a köteleket! A léggömb most felszáll egy kicsit!
0: Azt gondolták, most jön az ágyú. A léggömb pedig emelkedett, szállt, szállt egyre magasabbra. Végül eltűnt a felhők között, s örökre elhagyta a vadak országát. A neveletlen herceg kisasszony, meg az apja, meg az anyja, meg a vadak egész népe csak állt és várt. Ma is ott állnak, és várják vissza a légömböt, a tanárt, meg a nagyhírű bolhát. Ha nem hiszed, utazz el a vadak országába, ott mindenki csak róluk beszél. Azt remélik, hogy ha az ágyú lehűl, visszatérnek közéjük. Csak hogy nekik több eszük van ám. De hogy mennek vissza? Itthon vannak a hazájukban. Most már első osztályú jegyet válthatnak a vasúton, mert a nagy léggömb sokat hoz a konyhára. Nem kérdi tőlük senki, hol tettek szert a léggömbre. Békében élnek, jó módban. Nagy hírű és megbecsült emberek ők. A bolha, meg a tanár.

0: Lusta Hencsi. Hencsi bizony lusta volt, s bár egyéb dolga nem akadt, azon kívül, hogy kecskéjét nap-nap után a rétre hajtsa, mégis egyre sóhajtozott, amikor napi munkája végeztével esténként hazament.
1: Nagyon is terembe van. Fölöttébb fáradtságos dolog egy ilyen kecskét évszámra lehetetni tavasztól késő őszig. És még ha ledőlhetné, szunyókálhatna közben az emberfia. De nem. Szemmel kell tartani a jószágot, nehogy a facsemetét megrágja, nehogy átfrakodjék a sövényen valamely veteményes kertbe vagy éppenséggel világgá fusson. Hát marad így nyugalom? Lehet így az életnek örülni?
0: Leült, összegerebjézte gondolatait, és eltöprengett, hogyan is könnyebbíthetné meg vállait ettől a tehertől. Sokáig meddő maradt a töprengése, ám egyszerre csak, mintha hályog hult volna le a szeméről.
1: Tudom már, mit évő legyen. Feleségül veszem a digidagi tinkát. Neki is van egy kecskéje. Akkor hát az enyémet is kihajthatnák, így nem kellene többé veszkődnöm.
0: Hencsi tehát föltápászkodott, mozgásra csigázta fáradt végtagjait, és átballagott az országúton, mert szerencsére nem laktak messze a digidagi tinka szülei, akiktől Hencsi mindjárt meg is kérte a szorgos és erényekben gazdag leányzó kezét. A szülők nem sokáig fontolgatták a dolgot. Hasonló a hasonlóra hajlik, gondolták, és áldásukat adták a Frigyre. Már most Hencsi felesége lett a digidagi tinka, és ő hajtotta ki mindkét kecskét. Szép napok virrattak Hencsire. Nem kellett egyéb munkát végbevinnie, mint önnön lustálkodását. Ritkán fordult elő, hogy ő is kiment a legelőre, mondván...
1: Most is csak azért vagyok itt, hogy aztán annál édesebb legyen a pihenés. Másképp nem tudja megbecsülni az ember a jót.
0: Csak hogy a digidagi tinka legalább olyan lusta volt, mint a férje.
2: Édes jó Hencsi,
0: mondotta egy szép napon.
2: Ha nincs bajunk, ne keressünk. Miért keserítenők legszebb ifjúságunkat? Hát nem volna jobb, ha szomszédunknak adnók ezt a két kecskét, amelyek reggelente csak főmekegnek minket legédesebb álmunkból? Még egy kaptárnyi méhet is kapnánk érte. A kaptárt fölállítanók a ház mögött egy napsütötte helyen. Aztán semmi gondunk vele. A méhecskéket nem kell őrizni, nem kell kihajtani. Kiröpülnek, hazatalálnak, s gyűjtögetik a mézet anélkül, hogy ez a legkisebb fáradtságunkba kerülne.
1: Íj, bölcsázi asszonyhoz méltóan szólottál? Javallatodat vonakodás nélkül hagyjuk teljesedésbe menni. Különben is a méz jobb ízű és táplálóbb a kecsketeinél. Nem is roblik meg olyan hamar.
0: A szomszéd szíves örömest adott egy kaptárat a két kecske fejében. A méhecskék fáradhatatlanul röbdöstek a mezőre, s vissza, látástól vakulásig, s gyönyörű mézzel töltötték meg a lépeket, úgyhogy ősszel Hencsi egy nagy korsót színültig tele tudott pergetni. Ezt a korsót fölrakták hálókamrájukban egy magas polcra, s mert attól tartottak, hogy valaki még ellopja tőlük, vagy reákapnak az egerek, Tinka szerzett egy jó, erős mogyorópálcát, s maga mellé tette az ágyra, hogy kéznél legyen, s neki ne kelljen fölkelnie, hanem a hívatlan vendégeket amúgy fektében is el tudja kergetni. Lusta Hencsi, ha nem volt muszáj, nemigen kászálódott ki az ágyból télebéd előtt.
1: Ki korán kell,
0: mondogatta,
1: áll a kopik fel.
0: Egy szép reggel, amikor hasára sütött a nap, s ő a cihák között heverve javában pihente az alvás fáradalmait, így szólt a feleségéhez.
1: Az asszony állatok az édességnek nagy kedvelői. Te is nagy kedvel nyalakodol a mézben. Azért, mielőtt mindet a hasadba csorgatnád, jobb lesz, ha elcseréljük egy anyalúdra és egy kis libára.
2: Jó lesz, de csak akkor, ha lesz egy gyermekünk is, aki őrzi őket. Vagy talán én bajlódjam a kis libákkal, én fecséreljem rájuk az erőmet.
1: Abban a hiszemben ringatózol, hogy majd a fiú libákat őriz. Manapság nem szoktak engedelmeskedni a gyermekek. Járnak a maguk feje után, mert azt hiszik, hogy okosabbak a szüleiknél. Akárcsak az a szolga, akit a tehén után küldtek, és három rigót hajkurászott.
2: Ó, akkor pórul jár, ha nem fogad szót nekem. Előkapok egy botot, és úgy kiporolom a hátát, hogy abba a hiba nem lesz. Ide néz, Hencsi.
0: Kiáltotta lelkesülten, s fölkapta az egérűzőnek választott botot.
2: Ide néz, ekkorát fogok csapni, reá.
0: Neki húzakodott, ám oly balszerencsésen sújtott, hogy éppen a mézes korsó lett az áldozat. Neki csapódott a falnak, és dirib darabra tört, és a szépséges méz lecsorgott a földre.
1: Tessék! Ott az anyalút a kislibával! Már most őrizni sem kell. Külön szerencse, hogy nem a fejemre hullott a korsó. Minden okunk megvan rá, hogy elégedettek legyünk sorsunkkal.
0: És amint észrevette, hogy egy szilánk öblében maradt némi méz, lehajolt érte, és édes elégedetten fűzte hozzá.
1: Asszony, ami kevéske maradt, azt alaposan élvezzük ki. Aztán hadd pihenjünk egyet a nagy ijegységre. Számít is az, ha egy kicsit később kelünk a megszokottnál. Még fiatal az idő.
2: Úgy van, ami késik, nem múlik. Lám csak egyszer a csiga, lenyegzőre volt hivatalos, útnak indult, és meg is érkezett a keresztelőre. Az ajtónál megbotlott a küszöbben, és akkor azt mondta, lassan járj, tovább érsz.

this game. And if you fuck.

Don't stop.

A Tilos Rádió Nóvő műsorának hírei következnek. Szeptember 25-én pénteken a Magyar Zeneházában ünnepelte 15. születésnapját a Jazz Zaj Szabad Zenei Közösség. Az esemény sorozatot Rubik Ernő Zoltán és Papp Zoltán hozta létre, hogy közös platformon mutatkozhassanak meg a free jazz, a zaj, a kísérletező folk és komoly zene képviselői. A Jazz Zaj, ami tulajdonképpen egy nyitott zenei klub, 2011. szeptemberében kezdte el működését, nem titkolva azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy olyan zenei közösség, melynek különböző zenei műfajban alkotó zenész tagjai egymással adhok módon alakítanak ki eddig nem létező zenei formációkat, ebben teljesen új, szokatlan hangzásokat létrehozol. Rubik Ernő így meséli el a kezdetet. Mikor a saját zenekaromat, a Rubik Ernő kvintetet szerettem volna bemutatni, hamar kiderült, hogy nem vagyunk egyedül azzal, hogy nem férünk be a közismert kategóriákba. Free jazz sűrű elektronikával, improvizált zajzene popos pillanatokkal. Általában ez nehezen emészthető, zavaros, vagy simán csak ismeretlen keveredés. Aztán rájöttünk, hogy egy egész széna rejtőzködik Budapesten, ilyen az improvizációhoz kapcsolódó, de stílusukban besorolhatatlan zenészekből. Ők, mivel nincs rajtuk címke, a legnagyobb lelki nyugalommal adják elő a saját zenéjüket, hiszen nem akarnak megfelelni semmilyen elvárásnak. A Jazz Zajjal azt is meg akarták mutatni, hogy a művészet nem valahol ott fent, hanem szemmagasságban emberléptékű. A Jazz Zaj a zeneházában megrendezett 15 éves születésnapi egésznapos programjának célja a szervezet sokrétű működésének bemutatása volt. A rendezvényen közel 30 zenész vett részt. Volt 2 workshop, 1 kiállítás megnyitó és 4 nem frontális koncert, az elektronika, a free jazz, a klasszikus, a kísérleti, a kortás és a népzene területeit érintve. Bár vitathatatlan a Jazz Zaj rendezvény sorozat fontossága, jelentősége, nekem hiányzik az egykori Szünetel Fesztiválhoz hasonló, évente megrendezett 2-3 napos rendezvény, ahol nemzetközileg elismert, az élvonalba tartozó zenészek előadásában tájékozódhatunk, milyen zenei trendek, milyen zenei kvalitások léteznek a világban. Az ilyen rendezvények fejlesztik, tágítják a nézők, hazai zenészek zenéhez való viszonyulását. Főleg, ami persze természetes, hogy egy ilyen többnapos rendezvényen, ugyanúgy, mint a Szünetjel Fesztiválon, magyar zenészek is részt vennének. Annál inspiráló dolog nemigen történhet velük, mint amikor a világ élvonalába tartozó zenészekkel játszhatnak. Elismerem, hogy a Jazz Zaj eseményeken is fellépnek jó zenészek, de én úgy érzékelem, hogy főleg a magyar előadóknak teremt fellépési lehetőséget. Természetesen az jó, hogy különböző eddig nem létező formációk jönnek létre, ami szintén fejleszt egyfajta képességet, de nekem a hiány az hiány marad. Miért van az, hogy a környező országok többségében rendeznek ilyen fesztiválokat, míg Magyarországon nem? Mintha nem is lennének olyan szervezők, akik ismernék a világ állandóan változó zenei állapotát, illetve az ezt alakító zenészeket. A hét elején Zágrában voltam a 3 napos, Impro Monday fesztiválon, ahol többek között olyan zenészek léptek fel, játszottak együtt különböző összetételű formációkban, mint Nate Woolley, Ivo Perelman, Frank Gratowski, Isabel Dutois, Jordina Milla, Maria Domar, Tracy Lisk, Liz Kosak, John Edwards, Dóra Attila és sokan mások. Be kell vallanom, a nők egy részét korábban soha nem hallottam, nem ismertem őket, de azt hiszem Woolley, Perelman és Edwards mellett ők nyújtották a legjobbat. Egy ilyen sűrű rendezvényt nem helyettesít egy akár gyakran megrendezett sorozat, ahova néha meghívunk egy-egy ismertebb előadót. Hozzáteszem, elég szerencsétlen egybeesés volt, hogy szintén 25-én a Lumenben az Impro Monday Fesztivál 3 zenésze, 2 Magyarországon élő zenésszel kiegészülve adott koncertet. Hozzáteszem, hogy a kultúra, főleg nem a mainstream kultúra finanszírozása, jelenleg a bányászbéka hátsó felénél lejjebb van, bár korábban sem volt igazán jó. A Szünetjel Fesztivál 10 éves regnálása alatt soha egyetlen magyar szervezet nem támogatta. A Nóvév híreit hallottátok.

Ma, ígéretemhez szíve megint az idén 90. évét betöltő John Tilbury angol zongorista felvételeiből fogok játszani. Tilbury klasszikus képzettségű zongorista, az egyik legjobb Morton Feldman előadó. Emellett persze játszik Howard Scampton, Cornelius Cardew, Steve Reich és más kortárs zeneszerzők műveiből. Júliusban a Sheffield Another Timber kiadónál az At Home Domestic and Archive Recordings címmel jelent meg egy 4 CD-t tartalmazó doboz. Ahogy a július 28-ai Novévadás híreiben elmondtam, a doboz 5 órányi anyaga két összesen 20 percnyi anyag kivételével nem tartalmaz Morton Feldman felvételeket. A felvételekről Reiner a következőket mondja. 2018-ban John Tilbury nem akart több koncertet vállalni. Tilbury feleségével, Janice-szel 130 kilométerre Londontól a Kenti parton fekvő Dealben él. Nincs autója, így bár előadó művészként még mindig keresett volt, 82 éves korában úgy döntött, hogy befejezi előadói pályafutását. Ezután Simon Reynek kezdeményezésére vállalta, hogy otthonában felvételeket készítsenek. 2026 tavaszáig 6-9 havonta Tilbury otthonában Simon Reynel felvette Tilbury zongorán és klavikordon előadott játékát. Felvettük mindazt, amit éppen játszani akart, és így összeállítottunk egy szokatlan és változatos felvételgyűjteményt, mondja Simon Reynel. 2020 elején, nagyjából a 90. születésnapja környékén Tilbury úgy döntött, hogy a továbbiakban már nem fogja tudni megfelelően előadni a zenéket. Miután elkezdték a felvételeket visszahallgatni, Tilbury azt javasolta, hogy az 1970-es évekig visszamenőleg tegyenek bele néhány archív felvételt is. A végeredmény a júniusban kiadott 4 CD-t tartalmazó díszdoboz, amely gyakorlatilag előadói karrierjének végét jelenti. A mai közel 2 órában erről fogok felvételeket játszani. Kezdjük!

0: A mai Nóvév adásban az idén 90 éves John Tilbury At Home, Domestic and Archive Recordings című júniusban megjelent 4 CD-s doboz anyagából játszottam annyit, amennyi a műsoridőbe belefért. Most pedig a könnyes búcsú után jöjjön a Simply Temple műsor. Mindent bele. Sziasztok!
1: I don't care who's first or who last, but I know that Georgia's better rock this.
2: Brothers and sisters, this is a journey.

Piros Rádió FM 90.3 Szempel Tempel. Ma velünk az épületben a Budabic alapítói Fonyódi és DJ Gandarva. Fonyódit hallhatjátok a mixen éppen, és nem sokára beszélgetünk is majd, úgyhogy stay tuned.

0: Tilos Rádió, FM 90.3, Sample Temple, ma este velünk az épületben a Budabic kiadó alapítói, DJ Gandarva, azaz Pentelényi Pál, és Fonyódi, azaz Fonyódi Ákos.
1: Hello, sziasztok!
0: Elég
1: Hello.
0: Régóta szerveztük már ezt, hogy összejön, azaz, hogy sokat beszélgettünk róla.
2: Ne is man.
0: Úgyhogy nagyon örülünk nektek. És akkor itt bele is csapnánk a nagy megfejtésekbe. Jó messziről indítanék, mégpedig azzal, hogy kicsit dumáljatok már így egyenként, hogy hogy kapcsolódtatok először a zenéhez, vagy hogy így honnan jött a zenei befolyás, ami elindította az úton benneteket, és ez lehet akár egy teljesen gyerekkori élménykép is.
2: Fú, hát bár mondhatnám, hogy végig a zenevet körül a gyerekkoromban, nem ez volt a helyzet. Velem az történt, hogy elmentem 16 éves koromban Németországban egy ösztöndíjjal egy éves ott tartózkodásra egy vendégcsaládhoz. Felfedeztem az ADSL internet rejtelmeit, és rátaláltam a különböző kiadók honlapjára, és ott rájöttem, hogy itt sokkal több van annál, mint amit otthon hallhatunk. És ott is vettem az első lemezeimet 2002 nyarán, azt hiszem a szép emlékű Listening Mall kiadónál, például a Marcel második lemezét ott vettem meg. Sajnos Yonder Boy lemezét nem vettem meg, mert meg volt írott CD-n. Akkoriban még ez ment, hogy megvan írott CD-n, akkor veszek egy másik lemezen. Ez azóta is sajnálom, mert azóta sem láttam azt a lemezt, mint azon a honlapon. Úgyhogy nekem a németországi kellett mennem, hogy kinyíljon kicsit a világ, és akkor ott így kicsit rálettem arra, hogy lemezek, mi történt, DJ-k mit csinálnak, előtte fogalmam sem volt rajta, azt hittem, hogy ott élőben készül a zene, és akkor ott láttam videókat, hogy jár, igazából ez két lemez, amit össze kell keverni. És azzal a motiváció jöttem azzal, hogy ez tök jó, ez engem is érdekel, csináljuk meg itthon is.
0: Uh-huh. És ott már így a klubkultúrába is bele kapcsolódtál?
2: Nem, ez egy nagyon kicsi Baden-Württemberg is Schwabország, gazdag német tartomány, ha valaki nem tudná, hogy ezeket a neveket pontosan hova kell rakni. Zero klubkultúra volt, egy kis faluban laktam, ahova kihozta a postás a lemezt, amit megrendeltem. Igazából a klubot azután láttam először igazából, hogy hazajöttem Németországba.
0: És volt már mind lejátszanod ott a lemezeket, vagy még csak a...
2: Nem. Ez volt a hatalmas tervem, hogy ott veszek két lemezjátszót és egy keverőt, nagyon sokáig babusgattam, ott egy híres német DJ kiskereskedő, és ki is néztem, hogy a J-Tech lemezjátszókat meg tudom venni, meg egy alap nyomár keverőt, vagy veszek egy dobfelszerelést, amit lehet, hogy tovább használok, úgyhogy végül a dobfelszerelés mellett döntöttem. Úgyhogy
0: és DJ lettél.
2: És DJ lettem, igen. Akkor doboltam KB utoljára. Igen. Úgyhogy lemezeket vettem, és egy dobfelszerelést, ebből lett ez az egész aztán.
0: Miért jobban ennek alá kérdeznék a Pált is, meg kérdezni arra, hogy nála hogy alakultak ezek a dolgok?
1: Hát nekem gyerekkoromban viszonylag sok zenevet körül, az édesapám hegedűn játszott, és a tesóimmal az estéim úgy nézte ki, hogy lefektettek minket egy szobába, és bejött apám, és Strauss keringőket játszott a hegedűn, és akkor onnantól kezdve beleszerettem a hegedűbe, úgyhogy ilyen 8 évig tanultam hegedülni.
2: Nem hallottalak még hegedűn.
1: Igen, ez kimaradt.
0: Fiere, egy Budabic specialt kell akusztikot szervezni.
1: És mellette meg nem tudom, ilyen alap dolgok voltak otthon, lemezek nyilván, hogy Morricone, Beatles, meg ilyesmi, szóval, hogy ez az irányvonal volt. És azt hiszem, ezek nyilván befolyásoltak nagyon erősen. Meg a lemezjátszó használat kiskoromban, hogy ott forgott a lemez, szóval, hogy ezek ilyen erősen belém égtek, mint ilyen emlékek. Aztán sok idő eltelt, és ilyen 20 éves koromban kezdtem el lemezeket gyűjteni, meg bizony. És tilosos DJ-ket hallgatni, mint a SOFO, meg Nafta, nekik ilyen nagyon meghatározók voltak számomra, ez az Easy listening kultúra és zenei irány az nagyon megfogott akkor, és akkor onnan kezdtem el lemezeket gyűjteni igazából.
2: Igen, a korai tilos hatást én sem hagynám ki, mert nem tudom, hogy hogy hagyhatná ki bárki. Régi kék-piros-tilos oldal, okfájban letöltenék kiírva CD-re, ezek megvoltak mind.
0: Igen, a kiírva CD-re a tilosodások azok nekünk is vidéken elég sokat jelentettek, így hogy nem tudtuk fogni az adásokat, meg ugye maguk a bulik az, hogy amikor megjelentek nálunk a pesti tilosos DJ-k, akkor tényleg az volt, hogy úgy hozták el nekünk az új zenét gyakorlatilag, és ezt ott hallottad élőben.
2: Egerbe, ugye?
0: Aha, igen.

0: volt egy, hát egy egészen miniatűr underground rezidencia rendszer, ahol te is, nem járok messze tőle, hogy te is ott kezdtél rendszeresen játszani. Szóval ez nyilván nagyon messze van attól, amit az ember így elképzel magának, de én nagyon örültem neki, hogy ott lehet két lemezjátszóval, egy tájával és egy régi Technic Sci-fivel nagyjából meghallgatni azokat a lemezeket, amiket szereztem magamnak, és adtak hozzá 5000 forintot, meg egy meleg ételt.
1: Isteni volt a Holstein
2: szület. Az egy elég komoly, hogy visszaszámolok az időbe, az egy egészen jogázsi gyakorlatilag levetítve.
0: 2005 körülbelül. Úgyhogy úgy indult, és akkor nem tudom, hogy feljöttem Budapestre, senkit nem ismertem, és akkor úgy szépen lassan megismersz embereket, mi is találkoztunk. De mindegy, erről majd akkor.
2: Ez a következő kérdés, úgyhogy...
1: Nekem a Susu engedett be a rádióba, és akkor néhányszor így a rádióba játszhattam, de igazából élőben egy először a Katapult nevezetű helyen játszottam a zsinagógával szembe, és egy szilveszter volt, 2004 szilvesztere, és akkor Susu mellett játszhattam. Tökre izgultam, akkor még ilyen felváltva CD és lemezről játszottam, és nyilván ami szólt lemez, azt vetve lestoppoltam, mert azt hittem, hogy a CD szól, szóval egy klasszikok voltak, de a WC-ben megdicsértek, hogy úgy egyébként jókat játszol, úgyhogy remek volt.
2: És akkor tájt, vagy amikor elkezdtek így emberek előtt meg klubokba zenélni, akkor miket játszottatok már, mint milyen világokkal indult ez? Mennyire hasonlított arra, amit mondjuk most képviseltek?
0: Hát nyomokban, azt mondanám. Hát ez a 2000-esek eleje, én amikor Komlóról elkezdtem lemezeket venni, a Deepből, mindenki a Deepből vett akkor lemezeket, akkor olyan volt, online nem lehetett lemezt venni, és hogyha nem elektronikus zenét akarták, akkor a Deepből vásároltál, úgyhogy ment a New Jazz, a Down Tempo, a Funk Break, nem tudom, és ezeknek egy ilyen már rendkívül rosszul öregedő egyvelege, úgyhogy én ezzel kezdtem. Még Németországban volt az első flashem, hogy oké, vannak ezek az új zenék, és így már akkor így válogatások kapcsán hallottam réget, és nem értettem, hogy ez ugyanaz a dob, ez, ami ugyanabban van, mint a Bonobo, tényleg most ugyanúgy utána játszott, vagy mi történik, és akkor nagy nehezen összeraktam magamban, hogy hát nem, hát ezek fogták, és akkor kivágták, szemplingelték, és újra hasznosították, és úgy is tök jó, de már akkor meg volt bennem az érzés, hogy de hát az eredeti azért jobb. Tehát már akkor így próbáltam visszafelé ásni, hogy tök jók ezek a zenék, de hogy igazából az eredetek majdnem mindig jobbak, és akkor egy ilyen fura mixtúra, amit a mai napig én a DJ-zésnek a számomra a legszórakoztatóbb formájának tartok, hogy így játszó régit, újat, ilyen stílust, olyan stílust, ez így ezt próbáltam meg akkor a magam szerény eszközeivel megvalósítani.
2: És hogy tudtad visszafejteni akkoriban ezeket a originál dolgokat?
0: Válogatásokkal leginkább, akkor nyilván, meg hát fölkerültem Budapestre, és akkor egyből belevetettem magam a használt lemezboltok kínálatába, és nyilván Budapesten nagyon ritkán találsz olyan eredeti lemezt, vagy hát eleinte, most már nem olyan nagy mutatvány, hogy így tudod, hogy mit kell keresni, de akkoriban, hogyha találtál egy mintát, akkor teljesen kész voltam.
2: Szét kellett játszani.
0: Hogy ez Jézusom, a Headhunters, ez a dob, hát ezt százan felhasználták, és akkor így fel tudom játszani ezzel a számmal, azzal a számmal. Úgyhogy ilyesmi, egy organikus fejlődésnek a legkorábbi szakaszairól beszélgetünk.
2: Pál?
1: Nekem az első lemezbolt élményeim a Afrofilia, Indigo, meg Underground Records, ezek voltak, azt hiszem, és akkor felváltva vásároltam CD-t, meg vinilt, de ilyen tök meghatározók voltak a magyarok, tehát, hogy ilyen nyugis, Down Tempos, nem tudom, Pluto Project-től kezdve mindenféle, ami akkor azért elég meghatározó volt itthon, tehát, hogy a Rókahegyre elmentem Golbulira, de igazából a Csésátorban voltam egész végig, és nem tudom, ezeket a srácokat hallgattam, szóval, hogy nyitott voltam sokféle stílusra, de igazából ez a Down Tempo volt nekem ilyen 2000-es években tök meghatározó.

0: Még csak, hogy emlegetted, hogy bulikban, meg előadók, meg ugye még az elején mondtad is, hogy innen kik voltak meghatározók, de még egy pár nevet bedobtok így az országból, aki DJ-ként hatott rátok az elején, vagy akiknek a szettjei.
1: Hát ami nekem elindította ezt az egészet, hogy úristen, van más zene, mint ami a tévéből meg a rádióból jön, az a Palotanik, az Abrakadabra a mixe volt.
0: Ó, hát ez zseniális.
1: Teljesen egyértelmű, tisztán
0: Nem
1: emlékszem, hogy 14 éves vagyok Komlón, a bátyám hazajön Pécsről, és a Széchenyi tér aljában a McDonald's helyén, vagy ott mellette volt egy lemezbolt, és így hazahozott egy CD-t, hogy na ezt hallgassuk meg, és így berakta. Mi történik, úristen? Tehát azt a CD-t, azt konkrétan Lukassa hallgattam. Arra emlékszem, és a mai napig bármikor meg tudom hallgatni ezt a mixet. Nyilván van benne egy csomó nosztalgia, de hogy az tényleg ilyen átütő erejű volt nekem. Aztán szintén a bátyámon keresztül jött a Saint Germain Tourist, ami akkoriban jött 2002, vagy valami ilyesmi. Azt is rongyosra hallgattam, és akkor onnantól kezdve, hogy kijutottam Németországba, így az ADSL internet segítségével elkezdtem keresgélni, hogy oké, Saint-Germain Tourist, ki árulja, miért árulja, mit árul még, és nekem tényleg ez a két album volt, ami így a 2000-es évek elején így felpattintotta a kérdő és felkiáltó jelet, hogy mégis mi történik itt.
2: Nekem a Jutasinak a Sunset Café válogatása volt, aki ilyen meghatározó, meg a Casio Samplesnek a egyetlen albuma, ami ilyen tök fontos szerintem, és mai napig ilyen tök meghatározó volt.
1: Igen, annak a hójárós videója azt, igen. Aki kicsit is követte az elektronikus zenéjét, azt nem tudta kikerülni a Vivánnál.
0: Igen, az minden, sőt, szerintem az még Z pluszon nagyjából.
1: Igen, az minden, igen, nap, minden nap lement ötször, és így... Igen.
0: Mikor találkoztatok ti? Hogyan találkoztatok itt a DJ út során?
2: Egy szimpla kertes, nem? Az volt.
1: Igen.
2: Az Eliot hívott szerintem minket, mindkettőnket egy ilyen vásár volt, vagy mi volt? Szóval ilyen háttérzene volt, de hogy akkor mindkettőnket elhívott, és akkor ott találkoztunk.
1: DJ Eliot azóta is csinálja a műsort Attilosan, és ő valahogy, valahogy így azt gondolta, hogy nekünk együtt kéne DJ-zni, nem tudom, hogy ez hogy jutott eszébe.
2: Teljesen hülye.
1: Én előtte a rádióban találkoztam párszor vele a Káosszal, és akkor hogy funk, tök jó, szerintem te is játszottál olyan funkot, és akkor gondolta, hogy Ez egy jó meccs. Ez egy jó meccs lehet, igen, mert nem olyan sokáig.
2: Hosszú távú meccs lehet, igen.
1: Még akkor többen játszottak funkot, mint most. De így igen, egy szimpla kertes, a kakasülőn fent ott a harmadik emel, nem tudom, a harmadik emeletem.
0: És akkor ott egymás után nyomtátok, vagy back to back kezdtetek is?
2: Hát erre és már nem emlékszünk egy... szerintem, hogy ez hogy történt.
3: És milyen
2: sört ittatok? Igen.
1: Hát nem tudom, ott valami így, ez így, na végre egy csávó, aki nagyjából azt csinál, amit én gondolom.
2: Meg akkor már szerintem az Ákos a Manamanára írt lemezkritikákat, vagy akkor ő kezdett el.
1: Tényleg.
2: És akkor arra felfigyeltem, hogy na hát egész korrekt, hogy miket hallgat.
1: Ilyen mélységig még sose jutottunk el, hogy a Manamanás úgynevezett
2: dölt betűvel fogjadi,
1: lemez ajánlóimat olvastad.
2: Yeah.
1: Igen, ilyen is volt. Ez megint a Súlyafónak az érdeme, ők csináltak a manamana.hu-t, és ott egy ilyen, hát kifele nem tudom, mennyire volt élő a közeg, de befele ilyen nagyon izgi volt, hogy na vajon kinek milyen, mikor mondja a Susu, hogy na írjunk valamit, és akkor ott álltunk, hogy jó, figyelj, itt egy lemez, írok róla pár mondatot, és olyan fontoskodva leírtam.
2: Nagyon büszkék voltunk.
1: Emlékszem, az első BB és Roy Ayers voltak ezek, amik kiadtak ilyen, Mahagóni volt két sorra, ilyen kiadatlan Roy Ayers számok, és ott az első remix lemezről írtam valamit, és nagyon büszke voltam rá, hogy leírtam azt a szót, hogy Deep House, pedig közöm nem volt a Deep House. De az abszolút
2: általában. Ja, ugyanebben a korban DJ Kwon és Amir, őket innen ismertem, meg a dupla CD és válogatások, akkor jön meg a BBN, PKB. 2000-es évek között.
1: Ja, Manamanás vagy?
2: Igen.
0: És ment tovább utána ez a zenei újságírói karriera későbbiekben?
1: Nem, szerencsére
2: hát,
1: nem.
2: Istennek, nem.
1: Igen. Vagy nem tudom, nekem viszonylag könnyen jött meg minap pont.
2: Én azóta se tudok írni az Ákos, mert tud.
1: Rákerestem egyébként, hogy ezek vajon megvannak, de nem találtam meg az oldalt, csak én régi mixek, azok megvannak szerencsére. Meg a Susun keresztül viszonylag sokat jártam vendégeskedni még a régi Kultiba, mana-mana adás csütörtök 3-tól 4-ig, az viszonylag sokszor volt. Az komoly motiváció volt, hogy csináljuk ezt az egészet. Tök más volt még akkor az egész, nem volt stream, nem tudom, hogy a bemész a Tilosba rádiót csinálni, akkor az ilyen, nem tudom, ilyen királynak éreztem magam. Nem tudom, túlag ez.
0: És mi érdekelt jobban akkoriban titeket így hallgatásra bírni az embereket, vagy táncra? Tehát, hogy inkább szerettetek buliba DJ-zni, vagy jobban
2: hallgatás szerep, ami... az én részemről.
1: Hát figyelj, buliba, akkor én nem tudom, ilyen nagyon-nagyon ritkán sikerült eljutni buliba DJ-zni. Szerintem azt is, nem tudom, így a Susun keresztül nagyjából.
2: Igen, én Merlin, meg ilyenekre emlékszem, ami volt, de az is mondjuk, hogy nyilván az előtérbe, és akkor ezért nyilván ott táncolgattak, de hát nem ez volt a fő vadulás része.
1: Igen, volt egy süsfelnapos buli, az a Káoszon keresztül, ilyen funk, meg volt hogy hívták ezt a klubot? A Fákja klubban csinált egy ilyen összművészeti, óriási funk bulit, ahol én így remegő lábakkal mentem, hogy itt mindenki játszik, a Suha, egy Suriken, és Sanyi, meg nem tudom, de hogy nagyon ritkán volt. Tehát én igazából magamnak vettem lemezeket, ami nekem tetszett, a spórolt kis pénzemet elköltöttem, vettem havonta, nem tudom, 6 lemezt, meg 5 használt lemezt, és akkor örültem, hogy vannak lemezek, és vártam, hogy mássak a rádióba, vagy néha valaki szóljon, hogy lehet menni DJ-zni. Nagyjából így.
0: És nagyon sok DJ-nek az az útja, vagy ez így oda-vissza működik, hogy így valahogy bele kezdenek a producerkedésbe, de ha jól tudom, ti nem mentetek bele ebbe a dologba, vagy volt ilyen kezdeményezés, csinálgatás, van ilyen?
2: Próbálkoztam, igen, de ezt nem hagyjuk. Ja, még Tilos válogatáson is összem egy-két számom szerepelt.
1: Kérlek, mondd el a nevedet.
2: Bimbula néven csináltam.
0: Jó, na akkor tudni fogom, remek hogyha számot. Szembe jön, akkor már kell.
1: Én nem jutottam el eddig, én még a komlói gimis végtelenül unalmas, üres estémet töltöttem azzal, hogy béna zeneszerkesztő szoftvereken csináltam dolgokat, amiket azt éreztem, hogy rendkívül szűkösek a lehetőségeim, de annyira már nem érdekelt a dolog, hogy kicsit utána menjek, hogy lehetne ezt jobban. Pedig akkor már bőven lehetett volna otthon is a kerülben. Úgyhogy nem tudom, ezt meghagyom másoknak én.
0: Meg hogy a lemezpénzt elkölts szemplerre.
1: Persze nem. A lemez az azóta is.
0: Szent.
1: Azóta is közel van az első helyes pénzköltési célokhoz.
2: Úgy is, hogy már családja van.
1: Igen. Mondjuk most már kicsit kényszerítő is vagyok, hogy költsek lemezekre, de biztos lesz még először.
0: Egy élet. Na igen, és akkor hogy jutottatok el a kiadó alapítás gondolatához?
2: 2008-ban alapítottam a Buda Beats-et, és akkor ilyen, már volt egy jó adag nemzetközi, meg volt haza is ilyen netlabelök, amik digitális módon működtek, és akkor arra gondoltam, hogy vagyok annyira ügyes okos, hogy akkor én válogassak, hogy mit kéne hallgatni az embereknek, és az volt a célja az eredetileg a kiadónak, hogy ilyen dobbantó legyen, tehát hogy ilyen kis lemezek jelentek meg kb., és akkor már volt egy viszonylag használható ilyen nemzetközi kapcsolatrendszerem, DJ-kkel, rádió műsorvezetőkkel, stb., és akkor meg kiadókkal, és akkor ezeket így kiküldtem, hogy valaki látta ebbe a fantáziát, nyilván elsősorban egy magyar producerek voltak, és van, amiből lett valami, van, amiből nem nyilván, és ez ment 14-ig, és akkor 15-től az Ákossal együtt kezdtük el a vinyl kiadást.
0: Uh-huh. Akkor te, Ákos, te a fizikai kiadványokkal kapcsolattál?
1: Igen, hát akkor már tök jóban voltunk, meg tök jó barátok voltunk, meg igazán megbeszéltünk mindent, meg segítettem fordítani dolgokat, meg interjúk voltak, vagy nem tudom, meg én segítettem fordítani, de hogy akkor én ebben nem vettem részt igazából, a Pál kitalálta, hogy kiad lemezeket digitálisan. Én úgy voltam arra, hogy hát ez tök jó, csak hát
2: van, ami tetszett neki, van, ami nem.
1: Igen, nem rejtettem véka alá a véleményemet, mert nem tudom, akkor is így lemezeket vettem, hogy így, hát nem tudom, lemezeket kéne csinálni, és akkor így jött a, na mindegy, mondd el te a Linda sztorit.
2: Ja, hát a Bodó Marcinak köszönhető igazából az első nagy dobbantás, tehát hogy a Linda filmzenéje az Marci szerezte meg az eredeti szallagot a Vukán Györgytől, és ott indult el az egész igazából, hogy az megjelenhetett lemezem, és akkor annak nagy sikere lett, és akkor onnantól lehetett tovább egymás után kihozni.
1: Igen, ez egy elég jó belépő volt azért a vinyl piacra, meg ez 2016, azt hiszem, hogy 15
2: szerintem az, úgyhogy köszi Marci ezután is.
1: Igen, köszi Marci, hogy ezt elintézted, illetve közpál, hogy te beleálltál, és akkor én itt csatlakoztam ebbe az egészből, hogy tényleg, na, tök jó, Linda tényleg fantasztikus, ezt meg kell csinálni, legyen lemezen, és akkor úgy kapcsolódtam el az egészbe, hogy oké, hogy most kinyomunk 300 példány, de hogy tök jó lenne nemzetközileg terjeszteni, és akkor én így belástam magam a terjesztő kérdésbe, és találtam egy bécsi céget, aki ilyen funk soul tematikájú kislemezekkel foglalkozik, hogy akkor tényleg lépjünk már túl azon, hogy most már a 2015-ben akkor voltak már vinyl kiadványok, a Bounce-osok csináltak egy-két vinyl kiadványt.
2: Hát volt 15-ben már, azért voltak magyar kiadók, akik ezzel foglalkoztak, meg valaki még tök nagyként működtek már ilyen szempontból, de ez a műfaj nem volt jelen.
1: Tökre messze volt attól, ami most van, hogy sokkal kevesebb vinyl kiadvány volt, és akkor bennem már akkor az munkált, hogy jó, tök jó volt, csak akkor valahogy juttassuk ezt külföldre, mert tényleg a Linda filmzene az olyas valami, amit így külföldre is azt mondják, hogy hú, ez király, ez így ki, ez érdekes. És akkor igazából így kerültem bele, hogy akkor osszuk meg a munkákat, akkor a gyártás, az még én intéztem egy terjesztőt, akivel így tök jól el voltunk az első pár megjelenésen, aztán utána kellett másik terjesztőt intézni. Szóval én a fizikai lemezkiadásnál csatlakoztam be, így érdemben napi szinten a Buda Beatsbe.
0: És a Lindából hányat nyomtatok?
2: 300-ot.
1: 300-ot, igen.
0: De gondolom már 5 is bőven el lett volna lapátolva.
1: Ja, hát előre. Lehetett volna akkor persze, de hogy...
2: Igen, de hát aztán igazából az volt, hogy mivel ugye mi is ilyen lemezgyűjtői szempontból állunk hozzá, sose volt még újra nyomva semmelyik Buda Beats kiadvány, és akkor volt is ezzel egy ilyen cél, hogy oké, majd meglátjuk. Nyilván be lehet lőni, hogy hány példány tud elmenni egy ilyenből, de az elején nyilván ezt azért nem láttuk át, hogy akkor ez hogy működik.
1: Hát persze,
2: de aztán ugye az volt, hogy van 300 Linda, oké, még venne akkor 100 ember, de inkább annak menjen fel az értéke, legyen később is egy ilyen tök nagy értéke ennek a dolognak, és a inkább száma. Egy újat kiadni, abból megint eladni 300-at, stb. Szóval, hogy ezt inkább abba láttam, hogy vagy láttuk szerintem az erőt, hogy a kiadót építeni, és azért, hogyha elmegy minden kiadvány tök jó, hát akkor az összes többi, akár ismeretlenebbeket is jobban megveszik majd, és így rá lehet irányítani olyan produkciókra is a figyelmet, ami nem feltétlenül olyan egyértelmű, mint a Linda, tegyük fel.
1: Igen, meg hát utólag bebizonyosodott, hogy azért az 500 meg a 300 között elég nagy az a 200-es különbség, tehát hogy gyártásban nem is feltétlen, de hogy így első kiadványnak a 300-et nem is nagyon gondolkodtunk többet, meg nyilván ez is anyagi kérdés, tehát hogy így nem tudom, összerúgtuk a pénzt aztán.
2: Igen, akkor elég soknak tűnt.
1: Igen, tehát hogy így kicsit olyan
0: volt, hogy most is soknak tűnik.
1: Ugorjunk bele, és akkor talán biztos jó lesz, nagyjából így lehet összefoglalni. Aztán jó lett.
0: Még így a Buda Beats történetében megtennétek, hogy kiemelnétek egy-egy kedvenc kiadványt?
2: Nem, ezt utálom, ezt a kérdést.
0: Igen, mindenki más megsértődik.
2: Nem, azt hiszem nem. Nyilván a Lindát kiemeltük, mert ez egy ilyen fordulópont volt ilyen szempontból.
1: Én ki tudok emelni, szerintem ez a régi magyar sorozat, ezzel nem sértünk meg senki újat, hogy én ezekre vagyok igazából tök büszke, hogy ezeket csináljuk, meg vannak is még tervek, hogy volt ugye a Linda, amivel kezdődött az egész, de aztán lett az Exotic Jazz, a kislemez, a vokális jazz kiadvány, meg aztán a Soul kiadvány, a 10 incses, meg aztán a pszichedelikus rock beat, funk, mit tudom én milyen válogatás, szóval én azt hiszem át tudom mondani, hogy én ezekre vagyok a legbüszkébb, meg szerintem valószínűleg csak azért, mert hogy ezek tényleg olyan zenék, amik nagyon többet érdemeltek volna annak idején, amikor megjelentek, és nem tudom, próbáltuk egy kicsit előásni ezeket, hogy a gyerekek itt voltak ilyenek, és ezek külföldön is tök jól pörögtek, szóval hogy valahogy ezek is tettek minket igazából a külföldi térképre, nyilván nem, mert volt egy, most már 20 kiadvány van, nem ez a három volt ez, ami, de hogy ez a három volt az, ami tényleg itthon is tök jól pörgött, külföldön is tök jól pörgött, és nem sértek meg semmilyen kortárs producert.
2: Én meg a kortársokat emelném ki.
1: Nekem is van.
2: Hát de voltak persze olyan sztorik, hogy volt olyan szám, ami 10 évig pihent a fiókból. Tehát a kobzavajkot a Karalibanonnal, miután megjelent, szóval azelőtt 10 évvel kerestem meg, hogy szerintem ezt ki kéne adni, lemezem, annyira jó. Aztán utána eljutottunk odáig, hogy meg is tudtuk csinálni tök jó formában, meg nemzetközi producerek remixeivel, és a többi. És akkor végül a kapcsolatban is mondta, hogy tök jó, hogy nem annó adtuk ki csak úgy ezt a számot, hanem hogy ennek volt valami íve ennek az egésznek, megérkeztünk oda, hogy eznek legyen tényleg ilyen valami nagyobb íve ennek az egész kiadványnak.
1: Persze, meg hát akkor már meg kell említeni a Gézát, a Chillum triót, akivel nagyon régóta együtt dolgozunk, és kiadtuk az első maxiát, óriási fiatalos lendületes hevülettel 500 példányban, el is fogyott mostanra, meg aztán a nagy lemezét, ami nem tudom, szerintem tényleg egy abszolút hiánypótló elektronikus, organikus a lemez, ami nem nagyon van itthon hasonló.
2: De nyilván ez az egész mutatja szerintem az itthoni mozgolódásokat, hogy évről évre mennyi új tök szuper magyar producer lett, és ezek hogy épülnek egymásra, szóval, hogy a Budapest nyilván egy szelete ennek az egésznek, iszonyatosan sok tök jó kiadó van már, hál' Istennek itthon, akik foglalkoznak kortárs zenékkel, van, aki saját magát adja ki, van, aki ugye össze szedi, aki maga körül van, de hogy szerintem ez egy tök jó ilyen látlelet tud lenni, hogy a Budabeats mondjuk 15-től milyen utat járt be, és mennyi kortárs zenét adott ki, mennyi 20. századi zenét adott ki, de hogy összességében ez egy tényleg ilyen tök kis szelete ennek az egésznek, ami itthon történik, és tök jó, hogy folyamatos fejlődésben van a mai napig ez a dolog.
0: Jó, hát akkor most már egyszerre rávezünk erre a kérdéskörre, hogy valaki meg megszervezi ennek a sok kis kortárs kiadónak a tömörülését és vásárát. Most már 10 éve, ha jól tudom, az Independent.
2: Igen, ez volt a
0: fizetik. Aminek te vagy a ötletgazdája. Úgyhogy erről kérdeznénk egy kicsit, hogy ez hogy jött ennek az ötlete, és hogy kezdted el ezt az egész kezdeményezést?
2: A Maxival, a Dalmat, a Dániel kiadónak az egyik vezetőjével egyszer leültem dumálni egy, nem tudom, fröccs, vagy szóda, már nem tudom, mi volt.
1: Biztos szóda volt.
2: Biztos szóda, napközben volt, úgyhogy nem tudom tényleg pontosan, mi szóda volt.
0: Szóda is volt benne.
2: Igen. De a lényeg az, hogy elkezdtünk dumálni, hogy ki hogy csinálja a kiadóját, mibe van éppen, mi lesz a következő, és akkor így a beszélgetés során egy, nem tudom, egy óra múlva jutott eszembe, hogy tök jó lenne látni, hogy milyen kiadók vannak még, ki hogy csinálja, és akkor így jött az ötlet, hogy kéne csinálni egy vásárt, ahol mindenki meg tud mutatkozni, és megismerjük egymásnak a kiadványait, megismerjük ezt az egész szénát, hogy ki milyen műfajba dolgozik, ki milyen formátumot kedvel, és hogy működik ez az egész itthoni kis piac. És akkor ez 17-ben volt, az Ankertbe, akkor még, hát már akkor is volt 40 kiadó, aki jelentkezett erre a vásárra, de hát akkor még azért nem volt akkora húzása, mint most, mármint közönség szempontjából, és akkor az évről évre építkezett, tehát hogy az első években nem volt annyira egyértelmű, hogy mennyi új kiadó alakul évről évre, de az elmúlt 5 évben tökre látszódik, hogy ilyen robbanásszerűen alakulnak az új kiadók, mint például a Falu Records. Szóval, hogy tényleg ilyen tök jó látni ezt.
1: Valószínűleg nem független az ILF-től.
2: Az is lehet, de igazából annyi a lényeg, hogy tök jó szerintem ilyen minden évben átnézni az, hogy mi történik itthon fizikai szempontból, mert Digiből is van egy csomó plusz, tehát ez nyilván egy szelete az itthoni lemezkiadásnak, vannak tök jó Digi kiadók is, akik működnek itthon, de hogy ezt nyilván ez egyszerűbb így bemutatni, hogy van egy fizikai valósága a dolognak, hogy lemez, CD, kazetta, vagy floppy lemez, vagy VHS, vagy bármi, de hogy igazából az azért nem egy rossz szám, hogy 10 év alatt 121 kiadó mutatkozott be az ALF-en.
0: És te minek tudod be a saját tevékenységeteken kívül azt, hogy így nőnek ki ezek így egymás utána?
2: Hát ahogy mi is kinőttünk 15-be, azt hiszem, hogy ez nyilván van tök nagy kereslet a fizikai hangkordozók iránt, a vinyl az egyértelmű, a kazetta 5 évvel ezelőtt ütött be szerintem kb., és most már itthon is ugye vannak lehetőségek bőven, hogy gyártani kazettákat, de a CD az elmúlt egy évben is Magyarországon is látszik, hogy mennyi plusz CD van. Szóval, hogy ez ilyen folyamatosan pulzáló történet, amit tök érdekes követni, hogy akkor ki miben mozog, és milyen műfaj, milyen hordozót keres magának, és hol tud jól megélni.
0: És a CD is már meglátszott a kiadványok, hogy már többet, tehát hogy több kiadó is vállalja be újra a CD.
2: Igen, sokkal több CD-ből, szerintem most volt idén a legtöbb új kiadvány. Uh-huh. Van olyan kiadó, akinek 90% új kiadó, és 90%-ban a CD-vel jött ki.
0: És amit meg akartam kérdezni, hogy ugye most már egy ilyen jubileumi életkort betöltött ez a rendezvény, és hogy te most hogy értékeled ezt az idei alkalmat?
2: Hát ez most ilyen szempontból extra volt, mert hogy voltak olyan programok a vinilvágó műhelytől kezdve, fotókiállítás, amit a 10 év miatt is csináltunk, viszont az tökre látszik, hogy például a fotókiállítás az nagyon segített a vásárnak. Szóval egy csomó olyan embert be tudtunk vonzani a vásárra is, meg előtte, utána, hogy ez meghatározó tud lenni, úgyhogy érdemes ebbe az irányba tovább tapogatózni, hogy milyen olyan témák vannak, amik össze lehet kapcsolni a vásárral és a fizikai hangkordozókkal.
0: És van is már esetleg olyan terv, hogy a következőben miket szeretnétek így behúzni társprogramnak, vagy hogy...
2: Az még alakulóban van, úgyhogy ez most így nem tudom lelőni ezt a dolgot. De sugnak.
0: De az mikrofonban is sugnak.
2: Igen. De az biztos, hogy sokat segít bizonyos ilyen olyan témakörök, bizonyos akár szakmai szempontból, tehát olyan előadások vagy kerekasztalok, amik olyan témákat tudnak előhozni, ami egyébként nem nagyon jön elő. Például most idén volt lemezboltokról szó, új hullámos lemezboltokról, mint például a Szolkióról is, vagy a monokultúról, vagy a Atnóról, Atnónak ugye a Csillag lemezboltjáról, ami bizonyos műfajokra specializálódik, és ezeknek a tapasztalata, ezeknek a lemezboltoknak tökre nagy hatással van a kiadókra is. Tehát, hogyha én most egy új kiadót indítanék, akkor biztos a lemezboltosokkal átbeszélném, hogy mi hogy működik, mik mennek jól, milyen fizikai formátumok, milyen műfajok, és azon belül a magyarok meg a külföldiek milyen arányban hogyan működnek. Mert szerintem tök fontos és tök nagy tudás csapódik le akár használt, akár új lemezboltosoknál, amit föl lehet használni, hogy az ember ne földbe álljon rögtön. Tehát a magyar piacot magyar kiadóként tökre ismerni kell.
0: Uh-huh. Ez tök érdekes, mármint hogy ez a megközelítés, nem gondoltam még rá ebből a szemszögből.
2: Hát hogy... ez egyik a lemezboltok, a másik nyilván a kiadók, tehát hogy most már nem tudom, hogy van-e olyan, nyilván van olyan műfaj, ami nincs lefedve itthon, de azért a legtöbb le van. És azokkal a kiadók vezetőkkel szerintem érdemes konzultálni, akik ebben már benne vannak egy ideje. És én úgy tapasztalom, hogy minden kiadónak a vezetője tök nagy támogatással van az újdonságok iránt, és nem versenyt látnak ebbe, hanem azt látják, hogy minél szélesebb ez az egész paletta, annál jobban tud működni.
0: hogyha esetleg valaki mondjuk eddig nem hallott a kezdeményezésről, vagy
2: igen, vagy nem tudta, hogy hol keressen titeket.
0: Igen, hogy lehet csatlakozni az Independent Label Fairhez, hogyha valakinek jövőre alakul egy kiadója és van kiadványa.
2: Fönn vagyunk ugye a social felületeken is, de a ilf.hu oldalon megtalál minket, látja az előző évi programokat, kiadóknak a neveit, elérhetőségeit egyébként. És van egy díjrendszerünk, most már harmadik éve adtunk át ILF díjat, és öt kategóriába díjazzuk a kiadókat. Ez nyilván azért alakult ki, hogy támogassuk a jó kiadványokat és a jó kiadókat. Az év kiadója az a Magyar Zeneházában kap egy bemutatási lehetőséget a kiadójával. Az év kiadványa az Audio Technica támogatta őket, egy ilyen tök szuper ilyen kombó tud lenni, hogy tovább tudja építeni egy mondjuk egy előadó vagy kiadó a stúdióját bizonyos termékekkel, de a legjobb lemezborító idén majd a Pixis Kultúrpontban lesz a kiállítása, és van egy olyan kategória, ami szerintem ilyen, amire talán a legbüszkébb vagyok ilyen szempontból, ami egyébként egy a Manamanától jött az ötlet. Ugye az első évben a legjobb kiadvány, az kapott egy 300 darabos vinil gyártási lehetőséget ingyen, amit az Austro-Vinil biztosít, és az a visszajelzés jött, ami tök jogos volt, hogy akinek már van fizikai kiadványa, miért az kap még egy lehetőséget, és akkor kitaláltunk ugye a fizikai kiadványnak egy másik díj nyereményt, és lett egy digitális kategória díj, hogy a hazai digitális kiadóknak is legyen lehetősége belépni a fizikai piacra, annak ellenére, hogy mondjuk nincsen anyagi lehetősége arra, hogy lemezeket gyártson, és akkor most már második éve van az, hogy digitális kiadók tudnak pályázni erre a díjra, és aki megnyeri, az 300 darabbal ki tudja nyomni a vinyl lemezt, és utána tudja terjeszteni. Tehát minden egyes évben, két év óta, és ez a cél a következő években is, egy-egy digitális kiadó be tud lépni a fizikai lemezkiadó piacra itthon.
0: Ez nagyon szuper.
1: Igen, és itt meg kell említeni az Austro-Vinyl nevét, aki ezt a díjat nagy lelkűen felajánlotta, igen, szóval, hogy ez tényleg az ő felajánlásuk, hogy támogatva a magyar független zenei szcénát, ők beleálltak ebbe, és azt mondták, hogy csináljuk. Függetlenül attól, hogy a zsűri kinek, tehát az író.
2: Igen, hogy bíznak a szakmai tudásunkban.
1: Nyilván az ILF tudásában, hogy ők, akik kiválasztanak, azt megéri 300 példányban kiadni. Ha én tehetek annyit hozzá, nyilván többszörösen érintett vagyok, de hogy szerintem ez egy hatalmas lehetőség egy magyar frissen induló, vagy akár már régebben működő produkciónak, hogy egy 300 szériás vinillemez, színes szagos, színes borítóval, színes címkével, tehát hogy ha valamire tudok gondolni, hogy mi az, ami eltántorítja akár a lemez függéket attól, hogy bevágják ebbe, hogy mikor lesz nekem lemezem, az itt egy ragyogó lehetőség, hogy nevezni kell, és aztán, ha úgy van, akkor zero effort-tal elkészül.
0: Na jó, hát ilyen gyakorlatilag nem is volt még itthon, hogy lemezhez juthat, mármint, hogy bakelit lemezhez juthattál.
1: Én sem hallottam
0: ilyen formán, vagy legalábbis nem tudok róla. És ti, ha jól tudom, akkor dolgoztok is együtt, mert hogy képviseltek is idehaza az Austro vinilt. Most ezt csak azért tudom, mert mi is náluk csináltattuk a Slow Village lemezt, és ti segítettetek
1: igen,
0: benne.
1: Igen, nyilván összefognak, meg nem azért hoztam fel ezt a témát, hogy erről beszéljünk, de igen, hogy van egy ilyen együttműködésünk, igen, Ausztria a legnagyobb lemezgyárával, Budabicként mi vagyunk a magyar képviselete tulajdonképpen, és lemezeket gyártunk magyar produkcióknak, és egyre többet sikerül szerencsére.
2: És Ákosnak köszönhetően tök jó árakat tudtad kialkudni, szóval, hogy ilyen tényleg azt hiszem egy ilyen plusz erő tud lenni a magyar kiadóknak ez, hogy van egy ilyen lehetőség, és egy tök jó együttműködés alakult ki.
1: És hogyha... Bandi, hogy jó lett a Slowville is lemez?
0: Hát figyelj, fogy, mint a cukor.
1: Folytassuk, akkor már szégyentelenül. Akinek én a kezébe adtam, én neki azt mondta, hogy ez gyönyörű.
0: Hát igen, ez egy igény volt, hogy magas minőségben készül a dolog, és értékelik egyelőre az emberek, úgyhogy... és akkor még Pál, téged megkérdeznélek, hogy te meg nemrég indítottál egy ilyen petíciót fizikai zenehordozókkal kapcsolatban, hogy ennek meséld már el, légy szia,
2: koncepcióját. Igen, az idei 10 éves ILF-nek az egyik ilyen fő kommunikációs része az az volt, hogy 5%-ra csökkentsék az áfa kulcsát a fizikai lemezhordozóknak. Ugye ez a könyveknél már régóta így van Magyarországon, és azt hiszem ugyanolyan kultúrkincsként tekinthetünk a fizikai hanghordozókra, mint a könyvekre.
1: Abszolút.
2: Úgyhogy az a célunk, hogy ezt valahogy átüssük, hogy ezzel kicsit felturbózzuk a lemez piacot is, a kiadóknak is a lehetőségeit, a lemezboltoknak is a lehetőségét, és ugye ne felejtsük el, hogy egy-egy kiadó körül nem csak az előadó, meg a kiadó van. Tehát, hogy van egy grafikus, van egy hangmérnök, van egy fotós, van egy social-ös ember, szóval egy ilyen tök nagy stábok vannak egy-egy kiadó körül, és hogyha belegondolunk, hogy a 10 év alatt 120 kiadó volt ugye az ILF-en, hogy ez hány embert fed le kb. Egy tök nagy ilyen kreatív csapatok vannak e körül, akik általában egyébként jófélségből, kitartásból, stb. Dolgoznak, és segítenek a kiadóknak, de hogy ez tök fontos lenne, hogy ez egy ilyen piacképes dolog tudjon lenni itthon is, az itthoni eladásokból is fönt tudják tartani magukat a kiadók, és ez egy tök fontos része lenne annak, hogy mondjuk vesz valaki egy boltban 4 lemezt, akkor az 5. kb. Ingyen van. Tehát, hogy ez egy ilyen piaci fejlődést tudna hozni, ami mindenkinek segítő kezet tudna nyújtani az itthoni kreatív kultúrába is.
0: És még lehet ezt csatlakozni, ugye?
2: Persze, van egy aláírásgyűjtés az ILF.hu-n, de nyilván ez nem egy aláírásgyűjtés sem fog eldőlni. Remélhetőleg, hogy be tudjuk olyan helyekre terjeszteni ezt a dolgot, ahol tudnak erről dönteni.
1: Nehezén is lemezboltosként is csak csatlakozni tudok tényleg. Ez nemzetgazdaságilag...
0: Lemezboltos?
1: Hol? Ki? Helyre nézek hátra. Szóval tényleg ez egy annyira marginális összeg a központi költségvetésben, viszont annyira sokat jelent ennek a kis cénának, hogy maximális támogatásomról tudom biztosítani.
2: Kösz, Ákos!
1: Köszönjük a
3: lemezboltosoknak a támogatást.
1: Lehult a lepel, hogy emellett vagyok.
0: Na, mi meg akartunk téged kérdezni a SoulCure-ról, a lemezboltról, ami nem csak lemezbolt, meg nem csak SoulCure, hanem egy ilyen teljes, meg nagyobb kulturális kis intézmény.
1: Pixis.
0: És hogy egyrészt mondd el, hogy mi ez az egész, meg hogy jött az ötlete, és a megvalósítása. Meg ugye te már előtte is, ha jól tudom, foglalkoztál lemezekkel Discogson, ugye így saját magad, és akkor hogy lett ez egy fizikai igen. valóság?
1: A pixiskultúr.ról beszélünk, amit a feleségemmel csinálunk, most lesz 3 éves az intézmény novemberben. Ez egy ilyen összművészeti találkozóhely, befogadóhely, különös hangsúllyal a zene és a képzőművészet találkozására. Ez a gondolat, ez hát kb. 5 éve merült fel igazából a feleségemben, aki festőművész, és felmerült, hogy miért ne foglalkozunk mind a ketten azzal, amihez igazán értünk, és amit szeretünk. Nagyon messziről indultam. Mennyi idő van? És aztán nyilván... Én most csak a lemezboltról beszélek, mert igazából azt a részét viszem én, és felmerült, hogy csináljunk egy lemezboltot, és nekem a fejemben így már régóta ott volt, hogy kéne egy olyan lemezbolt Budapesten, ahova én is szívesen bemennék, minden tisztelet, minden korábbi és meglévő budapesti lemezboltnak, de hogy egy olyanba, amiben én is szívesen elmerülnék és eltöltenék pár órát.
0: És mi volt az, amit máshol nem találtál meg, amit te hát, szerettél volna hiánypótolni?
1: Leginkább mindjárt válaszolok rá, szóval, hogy Nekem a kedvenc programom 20 éve körülbelül az, hogy így lemezek után kutatok, hogy lemezboltokban, bolpiacokon, lemezbőrzékben, privát lakásokon, külföldön, bárhol az éltető erőm, hogy lemezeket túrok. Nyilván eleinte ez arról szólt, hogy magamnak szeretnék olyan lemezeket, amik nincsenek meg, és szeretném, hogy meglegyenek, és aztán Magyarországon elég hamar eljutsz egy olyan pontra, hogyha elég sokat foglalkozol ezzel, hogy jó, sok mindent láttál, és rengetegszer jönnek olyan lemezek szembe, amiket már láttál, de már megvannak, és ezért nem veszed meg, mert hogy majd másnak jó lesz, meg nincsen pénzed rá, és akkor egy ponton eljutottam arra, de hát jó, itt van ez a lemez tök jó áron, akkor inkább megveszem, és aztán valamire jó lesz. Ebből lett az, hogy elkezdtem árulni online, elkezdtem árulni lemezbőrzéken, és kb. 5 éve merült fel a Pixis ötlete a felségem, és akkor csináljunk lemezboltot. Nekem ez már így motoszkált a fejemben, de végig az volt, hogy jaj, a lemezbolt az ilyen, ti is jártok lemezbolt, de hogy ez nagyon sokszor egy ilyen szomorú hely, hogy így ott ül valaki, akinek fogalma sincs semmiről, mert amit én keresek, fogalma sincs semmiről, és így nem jó fej, bunkó, menjek már, nem tudom, és bennem inkább az volt, hogy akarok-e én attól függő lenni, hogy mennyi lemezt adok el, hogy kell ez nekem, hogy az egy dolog az életemben, ami tényleg éltet és mozgat és motivál, hogy ez legyen az életem középpontjában, és mi van, hogyha nem adunk el elég lemezt egy hónapban, azt nem tudom, akkor vissza kell menni a múlti életbe, és aztán addig beszélgettünk erről, hogy jó, hát lehet ezen vekengeni, de mi lenne, ha megpróbálnánk, és akkor ebből lett a Pixisen belül a Soul Cure lemezbolt ötlete, hogy most már tényleg elég sok lemez van, ami arra vár, hogy valaki másé legyen. Tényleg ott volt a lehetőség, még csak egy gyerek volt, próbáljuk ki, jó lesz, működik, nem működik, és akkor 2023 novemberében végül is megnyitottuk a lemezboltot, és szerencsére egyelőre úgy tűnik, hogy jó döntés volt, mert az emberek kíváncsiak arra a szelekcióra, amit én próbálok ott eléjük nyújtani, hogy na mindegy, befejezem.
0: Én, mint helyi lakos, azt mondom, hogy igen.
1: Igen, ezt a lemez kell megvenned most, különben nem tudom, olyan lemezboltosok leszünk, mint a nem tudom, a régiek, akik jártunk mi.
0: Na figyeljetek, az, hogy elpofáztunk nagyon az időt, és hogy így zenéljetek már egy kicsit azért nekünk, hogyha már így sikerült egyszer közösen bejönni, bár nem kell, hogy máskor ez ne legyen így, de én azt mondom, hogy tudnék még kérdezni, de mit szóltok, hogyha nyomunk egy kis lemezezést.
1: Most már csak lemezezés van.
0: Szerintem nyomjuk a beatet. De hogyha köszönjük van bármi szépen info, amit érdemes megtudni, ja, egy programajánló, vagy bármilyen helyet szétdíjéztek a közeljövőben valahol, vagy ilyesmi, akkor azt
2: kövessétek a Buda Beats-et.
0: Yeah. Jó.
1: ott minden kiderül.
0: Na, akkor peace, jó, és akkor nyomjuk a DJ-zést. Tilos Rádió, FM 90.3, Sample Temple, Fonyódi és Gandarva a vendégeink, és
1: köszönjük
0: így megyünk tovább.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Yeah.
0: Yeah, man.

Rise on the whole.

Halló, halló, a Tilos Rádiót halljátok, és benne a mikrohullámot. Live-ex műsor. És két csodálatos vendégünk van itt Pozsonyból. Josipson és Kragro Varkon. Sorry for my pronunciation and welcome to the studio, guys. And the space is yours.